0: geniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették, és azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a műcsarnokban Dargai Lajos univerzum.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az URFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A változások a törvény hatályba lépését követően léptek életbe, várhatóan október 1-e után. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek, a rendvédelmi szervek között már folyamatosak az egyeztetések, együttműködések. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pilléreinél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára lezárták a Margit hidat is, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a Műpa Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, dr. Békés Anna Máriát köszöntöm, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban, örülök neked. Esztétikai orvos, aki nem tudná, IdeálMed orvos esztétikai centrum vezetője is vagy egyben, de hát nem is ebben a minőségedben jöttél most ebbe a műsorba, hanem valami missziósnak hívnálak én szívem szerint, aki mindig valami jó ügy mellé áll. A sport szeretetével örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szervusz András, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban ebben az évben is a már megkezdett missziómat tovább folytattam, és egy újabb beteg kisgyermeknek a támogatására fogok most éppen maratont futni, tehát most nem kerékpározok.
1: Most nem is a bicikli.
2: Nem, így van, nem okay. Kerékpározok, de nem hagytam abba az országúti kerékpározást. Azért így a nyár elején így még egy 300 kilométeres Tour de Alföldet azért lenyomtam. Nem hagytam abba, ráadásul az edzésekbe is be vannak építve a kerékpározási edzések is, úgyhogy a felkészülésemet az is segíti, de most maratont fogok futni, és erre készülök.
1: Na jó, majd beszéljünk arról is, hogy miért kell neked ez a sok-sok sport, meg hogy mit ad neked a mozgás, mert őszintén érdekel. De az jobban érdekel, hogy amikor egy jó ügy mellé állsz, és azt mondtam, mert még nem éltek a mikrofonok, hogy szerintem a főváros környéki emberek, vagy a fővárosok biztos, hogy jól ismernek. Azt mondhatod, hogy le is szólítgatnak edzés közben is.
2: Igen,
1: már.
2: Igen. Akár kerékpáron is kiszúrnak az emberek, és kiabálnak az utca túloldaláról, hogy szia, doktor Panni, vagy szia, Anna Mária.
1: Na, mert tehát, hogy olyan közösséget építettél a közösségi médiában, ami abszolút irigylésre mértó egyrészt, de hát kell a jó ügy mellé. A jó ügy mellé kell a figyelem.
2: Így van, ezt nem lehet sajnos elkerülni, nyilván hideget is, meleget is kapok emiatt, de igyekszem csak
1: hideget?
2: Hát néha azt is szoktam, igen.
1: Komolyan?
2: Hát igen, hogy
1: azért, mert odaállsz valaki mellé?
2: Nem azért, mert odaállok valaki mellé, hanem nyilván ugye a felkészüléseimről is posztolok, illetve ezeket is tárolom az embereknek, hogy éppen hol járok, milyen kudarcokkal, vagy milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy-egy felkészülés során, mert ugye nem csak arról szól az egész történet, hogy mosolyogva lefutunk egy 42 kilométeres távot, hanem ameddig odáig eljutunk, addig bizony vannak buktatók, vannak olyan napok, amikor a hátunk közepére nem kívánjuk az edzéseket, vagy amikor éppen hajnalba kell kelni azért, mert nagyon-nagyon meleg van, és máskor nem fogod tudni az edzést végigcsinálni. És ugye ezekről is szoktam posztolni. Lásd éppen a tegnapi posztomat is, ott is kaptam hideget, meleget azért, mert a kulacsomat letettem, és én úgy futok, hogy nem vittem magammal a kulacsot, és ugye ellopták a kulacsaimat, de igazából nem is ezen borultam ki, hogy eltűnt a kulacs, ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban, hanem ugye az egész héten felgyülemlett feszültség, és az edzéseknek a nehézségei okozták,
1: mert
2: azt,
1: hogy ez
2: én
1: nehéz.
2: Ezen kiborultam.
1: Na, tehát akkor mondjuk
2: igen,
1: ki.
2: persze, nehéz, tehát azért nehéz felkészülni. Nyilván egy héten van 5-6 edzésem, tehát azért az kemény beépíteni a munka mellé, a négy gyerek mellé, úgyhogy ezt azért össze kell logisztikáznom bőven.
1: Na igen, mert olyan könnyűnek tűnik kívülről. Most mondom ezt, én, aki életemben nem sportoltam, és ezt mondom is mindenkinek őszintén.
2: Igen, ezt tavaly is megbeszéltük.
1: Na, hát ezt mindig elmondom, de ez olyan, mint amikor itt ül egy jó hanggal rendelkező, vagy kvalitásokkal rendelkező énekes, és akkor kérdezem tőle, hogy mondd már meg őszintén, hogy neked könnyű már az elején nagyot énekelni, vagy az egy erőkifejtés? De ezt most tőled is kérdezem, hogy azért, mert le tudsz majd futni egy maratont, vagy félmaratont, vagy mindenfajta kerékpáros kihívás elé állítod magad, az akkor ezek szerint nem megcsinálod így, csak félvárról. Nem tudod oda kenni.
2: Lehet, hogy oda tudnám, ezt nem próbáltam így. Én a tudatosabbik verzió vagyok, tehát igyekszem tudatosan felkészülni minden megmérettetésre, akár kerékpárosra, akár futási megmérettetésre. Nyilván van segítségem, aki a táplálkozást állítja össze, és megmondja, hogy milyen étrendkiegészítőket kell még pluszban beszednem ahhoz, hogy ezek működőképesek legyenek. Van edzőm, aki segít abban, hogy milyen edzés terv szerint haladjak, és hogyan tudok erre felkészülni.
1: Mind a két sportágban?
2: Szerencsére triatlonos az edzőm, úgyhogy így segít, úgyhogy csak így csendben súgom meg, hogy egy fél Iron Man lesz a jövő évi kihívásom, utána pedig majd egy teljeset szeretnék még.
1: Na de miért kell neked? Miért kell neked ez? Mit ad? Inkább úgy
2: sokat
1: kérdezem, mit
2: gondolkoztam
1: ad?
2: Már ezen, mert ezt a kérdést nekem feltették mások is, hogy miért kell ennyit sportolni. Jól érzem benne magam. Kikapcsol. Amikor sportolok, az igazából az én időm. Tehát olyankor nem szól hozzám senki, nem beszélget velem senki, én egyedül szeretek futni is, és egyedül szeretek kerékpározni is, tehát nem a beszélgetős verziót szoktam nyomni, és ilyenkor a saját gondolataimmal vagyok elfoglalva, a saját életemnek az esetleges nehézségeit azt sokkal jobban meg tudom oldani.
1: Uh-huh. Tehát akkor találod ki a megoldásokat?
2: A megoldásokat is igen, illetve azt, hogy merre haladjak tovább az életben, azt is igen.
1: Uh-huh. Akkor ez egyfajta meditáció. Csak közben mozogsz.
2: Így van, így vadban mérve, igen.
1: Oké. Ezt abszolút értem, és elfogadom jogos. Az, hogy ott vannak a közösségi médiában a te szimpatizásaid, szurkolóid, az plusz löketet ad? Hogy sokan támogatnak ebben lájkokkal, posztokkal, hozzászólásokkal?
2: Igen, mindenképpen ad egy plusz löketet, és nem csak azért csinálom, hogy magamat hájpoljam, hanem azért is, hogy megmutassam azt, hogy 50 felett is van élet, 50 felett 4 gyerekkel is el lehet kezdeni a sportot, és lehet benne eredményeket elérni, és nem feltétlen kell ezeket az eredményeket másokhoz mérten, de saját magunkhoz mérten, ha már eredményt érünk el, és saját magunkhoz képes tudunk fejlődni, az azért ad egy akkora plusz löketet, hogy az élet minden területén sokkal sikeresebbé tudunk válni egyébként.
1: Uh-huh. És mellé a plusz jó tékonyság, az hogy jött? Most a tavalyi volt az első, vagy már korábban is voltak?
2: Korábban is voltak. Hát én több mint 10 éve vagyok a leukémiás gyermekekért alapítvány felügyelőbizottsági tagja.
1: Azt tudom, de hogy ilyen nagy vállalások?
2: Máshogy voltak a vállalásaim. Sportteljesítmény mellé én a tavalyi évben az 50. születésnapomra tettem mellé az első ilyen vállalásomat, de nyilván ezzel hagyományt teremtek, és most már egyébként a gyerekeim is csatlakozni fognak majd ehhez a jótékonysághoz, úgyhogy ezt már így családilag fogjuk csinálni. Igen, azt gondolom egyébként, hogy ha már a gyerekeimnek is példát tudok mutatni, és ezáltal ők is beállnak. Szeretnék, és beállnak mögém, vagy egy külön utat választanak ebben a jótékonyságban, akkor ez már megérte.
1: Uh-huh. Ki most a támogatott, aki mellé odaálltál, ezt mondjuk el?
2: Pontosan vasárnap volt, tehát július 18-án volt a 6. születésnapja Rékának. Ő neki agydaganata van, ami márciusban derült ki. Glioblasztómája van, és hát azért ők nekik sokkal nehezebb így a gyógyulás felé vezető út, mert még egyelőre a gyógymódot azt nem tudjuk, hogy hogyan lesz, és hogyan fog tudni felépülni.
1: De támogatni kell őt ezen az úton,
2: igen,
1: az biztos.
2: Igen, így van. Ráadásul külföldi gyógykezelésre lesz szüksége, úgyhogy mindenképpen. Igen.
1: Oké, hogy mi a menete, hogy téged támogatni lehessen?
2: Körülbelül október 18-án lesz ugye az Amsterdam maraton, amin indulni fogok. Ez előtt egy hónappal fog megnyílni az a támogatási felület, amin keresztül Rékát, illetve a családját lehet támogatni. Tehát majd olyan szeptember eleje és közepe környékétől lehet majd támogatni közvetlenül Rékáikat, addig pedig nyilván a bankszámlájukon keresztül akár meg lehet közvetlenül is tenni.
1: Meg addig neked fel kell készülnöd.
2: Hát így van, tehát ez a legnagyobb feladatom ebben az időben, hogy egyrészt felkészüljek, másrészt pedig be tudjam mutatni nektek Rékát, hogy miért is kell őt támogatni, miért van szüksége arra, hogy az emberek mellé álljanak és támogassák az ő gyógyulását.
1: Na most ugye nyáron hívtalak ebbe a műsorba, hogy mesélj arról, hogy ebben a nagy melegben is lehet és kell is edzeni?
2: Kötelező, tehát
1: jó,
2: ez nem kérdés.
1: Mert annyian mondogatják itt körülöttem, hogy ja, de hogy fogok ilyen melegbe semmit.
2: Ez így van, tehát ilyen melegben, mint amit napközben van, nem csinálunk semmit. De ezért kelünk 3:30-kor, hogy 4 órától már mehessen az edzés, amikor még elviselhető a hőmérséklet. Én csak reggel tudok edzeni, este nem, ugyanis annyira felpörget az edzés, hogy akkor utána nem tudok aludni. Aha. Úgyhogy én inkább a hajnali kelést választom, és reggel edzek.
1: És akkor hogy van most neked a futás? Tehát most nincs kerékpár egyáltalán?
2: De van, be van illesztve igazából az átmozgató edzéseim, hiszen ugye, ahogy kerékpározunk és pörgetjük a lábat, az nagyon jól tudja az izomlázat is csökkenteni, úgyhogy így...
1: Tehát kell.
2: Kell, kötelezően kell. Okay. Ott van, igen.
1: Oké. Okay. Illetve a másik, amit... hogy most nyilván nem akarok oda férfiakat terelni, ahol te edzel, de hogy ez városon kívül vagy belül van?
2: Amikor itthon vagyok Pesten, akkor városon belül szoktam edzeni.
1: Tehát lehet edzeni városon belül.
2: Természetesen, igen, de csak kint edzek, tehát hogy én nem bírom a futópados edzéseket, meg a zárt légteret, tehát abban így meg akarok fulladni mindig, úgyhogy inkább akármilyen hideg van is, mondjuk télen, akkor is kint edzek inkább.
1: Aha. De hát erre gondolom minden évszaknak megvan a maga előnye, hátránya, amire fel lehet készülni.
2: Igazából maga a külső hőmérséklet is egy edzési
1: kihívás,
2: vagy egy edzési feltétel, így van, mert ugye nyáron a nagy meleggel küzdünk, télen a hideggel kell küzdeni, hogy hogyan tudod, ugye milyen rétegeket vegyél fel magadra, hogy az edzés végén se legyél lefőve, és tök jól tudjad csinálni az edzési terved. Tavasszal, ősszel, az esővel, egyebekkel, széllel, tehát azért minden évszaknak megvan a maga kihívása, de pont ettől szép ez az egész.
1: Aha. Mennyit segít a te munkádban ez a fajta fittség, egy erőllét?
2: Hát rengeteget, tehát minél nagyobb az állóképességem, azt a munkában is tudom kamatoztatni.
1: Uh-huh. Milyen visszajelzéseket kapsz egyébként? Most a doktor Panni, értem meg, hogy amikor ügy van, akkor szólnak, vagy egyébként ügyön kívül is megállítanak?
2: Ügyön kívül is megállítanak, igen. Tehát ugye még a Réka támogatási periódus az igazából nem kezdődött még el, majd ennek most lesz ugye a bemutatkozó videók és egyebek. Tehát az még nem kezdődött el, úgyhogy támogatáson kívül
1: hát
2: is megállítanak.
1: Hát csak látom, mert az van, mert akinek mondtam, hogy te fogsz jönni, egyben mondta, hogy ja, aki mindig támogat valakiket, vagy odaáll jó ügyek mellé. Tehát
2: azért örülök, hogy ez így
1: elterjedt.
2: Igen,
1: a fejekben.
2: Ez így jó.
1: Ez van a neved mellé. De emellette egyébként szépészettel foglalkozol.
2: Így van. Na,
1: mit tapasztalsz, hogy hozzád egyébként kik férfiak, vagy hölgyek járnak inkább?
2: A pácienseim 80%-a hölgy, azért 20%-ban férfiak is ellátogatnak a rendelőbe.
1: És mit látsz, hogy ők például sportolnak? Úgy átlagban, mondjuk 10 emberből mennyi? Mondja azt, hogy ő is.
2: 10 emberből 4.
1: Csak?
2: Igen.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Azt hittem több.
2: Nem, sajnos én úgy veszem észre, hogy nagyon alacsony egyébként a sportolási arány, de egyébként figyelj, nem kell messzire menni, kimész a strandra, vagy akár a Balatonpartra, és csak így leülsz, és elkezded nézni az embereket, és kezd el megszámolni, hogy hány túlsúlyos van a környezetben.
1: Na mennyit számoltam, mert te most majd, hogy honnan jöttél, nem a partról ide.
2: Igen, a Balatonpartról érkeztem. Hát figyelj, én ez a 40-60%-os aránytól rosszabbat mértem. Tényleg? A Balatonparton, igen. Tegyük hozzá, lehet, hogy ez csak azért van, mert ugye külföldiek is megfordulnak, tehát legyünk optimisták. Nem tartom egyébként valószínűnek, de rosszabb volt az arány, igen.
1: Na, de hát, ha hallgatnak minket, sőt, biztos, hogy hallgatnak minket olyanok, akik talán játszanak a gondolattal, de lehet, hogy lustábbak, vagy legyőzi őket a mit tudom én, micsoda, mi győz le ilyenkor, amikor nem indulnak el, de te inkább arról mesélj, kérlek,
2: hogy... A kifogások győzik le
1: őket. Hát akkor, na, de igen. Te hogyan tudsz ezeken túllépni?
2: Világéletemben ilyen voltam. Tehát, hogyha kitűztem magam elé egy célt, akkor én azt megcsináltam tüzetvizen. Ez így van, tehát ez egy belső késztetés is.
1: Egy belső igény.
2: Igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mozogni és valamit csinálni szerintem mindenkinek minden korosztályban kell. Ott van édesanyám, és róla is beszéltünk ugye tavaly, hogy ő azért... a halálból jött vissza, tehát ő 3 hónapon keresztül a klinikai halál állapotában volt, és aztán felült a szobakerékpárra, és elkezdett mozogni. Most jelen pillanatban pilátesz edzésekre jár, úgyhogy térdprotézise van. Igen, tehát a térdelős feladatok azok kicsit nehezen mennek, de ő is meg tudja csinálni, és érzi azt, hogy ha mozog, akkor sokkal jobban érzi magát, sokkal fittebb, 75 éves egyébként, és sokkal nagyobb a teherbírása is.
1: Uh-huh. A gyerekeid sportolnak? Azt értem, hogy folytatják, igen. De mindenki már most alapozza a jövőt?
2: Mindenki sportol, igen. Van egy focista fiam, van egy szertornász lányom, országúti kerékpározik a legkisebb fiam, és Spartan Racingre készül a legnagyobb fiam, most októberben egyébként, úgyhogy ő ezzel fog hozzácsatlakozni ehhez a jótékonysági ügyhöz, és ő is Ironmanre készül egyébként.
1: Hát szívből gratulálok hozzájuk, de hogy ez egyértelmű volt náluk, hogy ezt tük viszik tovább?

0: ott azért már más a megterhelés, tehát ott azért sokkal nagyobb a később előjövő megbetegedések és különböző kórképeknek a kockázata.
1: Ha elmész nyaralni, akkor is edzel? Vagy igen. Ott kimaradhat?
0: Nem. Ott nincs sem. Olyan, hogy tényleg? Kimaradhat, igen. Egy pihenő napom van, ez a hétfő, de egyébként minden nap van edzésem. Igen. Aha. Tehát én komolyan veszem azt, hogy erre a maratonra fel kell készülni, és ezt nem engedem meg saját magamnak.
1: Ja, jó, persze, hát ez a felkészülési időszak, de értem azt is, hogy fegyelmezett ember vagy, meg az is voltál, de tényleg van olyan, hogy felkelsz, és a hátad közepére nem kiválod ezt az egészet?
0: Igen. Ráadásul utálok futni, úgyhogy ez így még inkább hozzátesz. Igen. Még inkább rátesz egy lapáttal.
1: Miért ezt? Miért pont ezt?
0: Hogy miért pont a maraton?
1: Igen.
0: Így felkeltem, miután ugye a bicikliben megcsináltam a Balatonkört, így felkeltem, és akkor nehogy már a futás fogjon ki rajtam. Tehát utálok futni. Na hát akkor nézzük már meg, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. És akkor így jött az egész.
1: Menjünk közelebb hozzá.
0: Menjünk közelebb hozzá, és 400 méter volt az elején, amit le tudtam futni. Tehát az figyelj, az semmi. Tehát, és akkor is azt hittem, hogy ott fogok meghalni, és kész, nem bírom tovább. És innen jöttem föl addig, hogy már egy fél maratoni táv azért megvan.
1: De hogy van ez, hogyha nem tudsz lefutni egy hosszabb távot, akkor ez mennyi idő a felkészülés? Tehát most te mióta?
0: Figyelj, október végén kezdtem el futni.
1: Tehát egy év, akkor?
0: Egy évvel ezelőtt október, igen, tehát 20-25, október végén kezdtem el futni, akkor kerestem edzőt mindehhez. Így van. Januárban lefutottam a 10 kilométert.
1: Aha, oké.
0: Okay. Elfelejtettem, mi a neve, mindjárt
1: eszembe. Nem baj, majd eszembe jut.
0: A Zuzmara futófesztiválon futottam 10 kilométert, majd pedig márciusban a Vivicsitán félmaratont.
1: Őrület. Tehát, hogy az erre... edző, ő miben tud segíteni? Tehát ő ott van veled konkrétan a futásokon?
0: Nem, nincsen ott velem konkrétan a futásokon, de nézzünk teljesítménydiagnosztikát, látja a pulzustartományomat, látja a lépéshosszomat, a magasságát a lépéseinek. Tehát egy csomó mindent tudnak most már mérni ezek a kütyümütyük, amikkel fel vagyunk szerelkezve. És látja azt is, nekem az volt az érdekes, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor azt mondta, hogy minden edzésen végére írja kommentet. És ő nem azt fogja nézni, hogy fú, ezt most nagyon jól megcsináltam, vagy hogy ezt most mit fogok írni, hanem a hangulatát fogja nézni annak, hogy hogyan írom én ezt le. Tehát, hogyha rossz volt, vagy nem úgy ment, akkor is ezt milyen szavakkal fogom leírni, mert ő ebből pontosan fogja tudni azt, hogy milyen lelkiállapotban vagyok. Igen. Aha. Igen, és ennek mérten tudja majd a következő heti edzéstervet kiírni.
1: Na, de a lelkiállapotot azt mi befolyásolja? Most nem a nappalokra értem, hanem a kifejezetten az edzésben. Tehát az tud keményebb lenni egy edzés, és akkor az...
0: Vannak is. Tehát igen, vannak is keményebb edzések. Van, amikor már tudom,
1: tehát nem mindegyik ugyanolyan.
0: De abszolút nem, nem. Tehát nem az van, hogy most el kell kezdeni futni, és akkor egy órát vagy másfél órát fogsz futni. Nem. Hosszú edzések egy maratoni felkészülésben nekem most kezdődtek el, és minden vasárnapra vannak kiírva a hosszú edzések. De előtte 40-50 perces edzések vannak, de időnként abban jobban belehalok, mint a hétvégi hosszú edzésbe.
1: Elhiszem. Jó, a motivációról még pár szót. Tehát akik követnek téged, őket át tudod fordítani, vagy kattintani? Főleg egy ilyen állapotban, amiben mondjuk én is vagyok, hogy induljanak el? Szerintem... Mit tapasztalsz? Miket írnak neked?
0: Ezt tapasztalom, hogy igen. Tehát, hogy nagyon sok ember az én példámon keresztül kezdett el akár kerékpározni, akár futni, vagy bármilyen mozgásformát választani. És nekem ez a legnagyobb siker, hogy tudok motiváló lenni az emberekre, és mindig azt mondom, hogy nem olyan eredményeket kell feltétlenül elérni, mint amit én, vagy nem olyat kell kitűzni magunk elé. Legyenek azok apróbb célok, de azokat vigyük véghez, és ne szégyeljünk segítséget kérni. És igenis azért írom meg én is azokat a nehéz napokat, amik vannak az életemben, hogy lássák az emberek, hogy nem mindig csak mosolygással telik el egy-egy nap, hanem bizony kőkemény szenvedések is vannak mögötte. És ez adjon erőt nekik ahhoz, hogy ez másoknál is megvan, de ezen túl lehet és túl is kell lépni.
1: Na hát, most ezzel a beszélgetéssel is remélem, hogy egy picit a holdponton igyekeztünk lökni, aztán majd gyere vissza, amikor...
0: Őszintén nem csak másoknak a holdpontján, a sajátomon is kellett, mert igen, nekem most volt egy holdpontom, így van, igen.
1: Na,
0: igen,
1: hát akkor örülök hogy... neki, hogy ráéreztem, hogy mikor kell...
0: Erre most nagyon...
1: mikor kell hívni, és szívből gratulálni.

0: kapok egyébként.
1: Köszönöm szépen.
0: Az alázathoz, a kitartáshoz, meg ez az egészhez, amit rendülete, vagy a rendíthetetlenséghez, talán ezt is mondhatnám. Tanuljanak Pannitól, kedves hallgatóink. Dr. Panni, hogy találunk meg a közösségi oldalakon?
1: A Békés Anna Mária a Facebookon, és Dr. Panni az Instán és a TikTokon.
0: Oké, na megtalálunk minden, hogyan ez a lényeg. Örültem neked, vigyázz magadra.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Nagyon drukkolunk. Meg segítünk, amiben tudunk. A hallgatókat is erre kérem, és Panditól most elköszönök, vagy Anna Máriától, kinek hogy tetszik. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, meglepetést ígértem, és igen, egy nagy meglepetés. Nagy Andrea, aki itt van most, fotós, természetfotós, meg hát egy nagyon komoly misszió képviselője, aki pánikbetegeknek segít. Örülök neked, hogy jöttél. Nem először vagy ebben a műsorban. És reméljük, hogy nem is utoljára, mert hát egyrészt most kezdem a mondhatnám, hogy a legaktuálisabb, de ami a kulturális programokat illetett, hiszen mégiscsak egy kulturális programajánlóban vagy. Természetfotó kiállítás a harmadik lesz ez már. Nem is akárhol, az arénában, itt Budapesten, az Aréna Mallban, úgyhogy szívből gratulálok ezért. Ez nagy, nagy dolog, hogy ezeket össze tudod hozni. Hát itt panaszkodik mindenféle művész, hogy nincsen kiállítása, te meg már a harmadikat csinálod.
2: Igen, köszönöm szépen először is a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Hát nem es a cél, úgyhogy azért örülök neked. Na, ez még ugyanarrébb van egy picit, mert szeptember 19-e, de óriási dolog, hogy megint lesz. Megvannak már a képek?
2: Nagyjából megvannak, de még ugye folyamatosan fotózok, tehát azért vannak még célok.
1: Ja, hogy csinált folyamatosan.
2: Így van, így van. Ugye az ország különböző pontjáról visznek majd megint képeket, csak most megint más lesz a tematika, mint az első két alkalommal, és igazából ez a nagyobb kihívás számomra, hogy mindig más tematikát próbálok összehozni. Aha. Ugye az előző kiállításnál ugye az volt a rész nagynak a...
1: A kiállít a témája.
2: Igen, igen, köszönöm szépen, bocsánat. Az volt a témája, ugye, hogy minél több kisvároskát bemutassak az országból.
1: Gyakorlatilag... Hát itt Pesten mi, de jó, hogy elhoztad a vidéket.
2: Így van, így van.
1: Ide a fővárosba.
2: Most egészen más lesz a tematika, de mivel ez meglepetés, ezért ezt most annyira nem várnám el. Okay. Annyit mondanék, hogy a négy évszakkal kapcsolatos most a tematika, úgyhogy egy kicsit most arra megyünk rá, hogy...
1: Bocsánat, izgalmas.
2: Igen, de így is azért vidéki képek is lesznek bőven, tehát azért ezt nem hagyjuk el.
1: Jössz-mész egyébként folyamatosan?
2: Igen, igen.
1: Helyes. Ugyanaz a lendület van, meg a kedv, meg a hangulat benned, amikor fotózol? Vagy egyre jobb?
2: Igazából egyre jobb. Tehát most már valójában ismerősöm, aki azt mondja, hogy nálam már beteges. Tehát ez is egyfajta terápia, mint azt ugye beszéltük már, mikor régebben itt voltam nálad. És ez még inkább az lett. Tehát gyakorlatilag most már nem csak az van, hogy jó, hát menni kéne, mert fotózni kéne kellene az anyag, hanem ha azt érzem, hogy picit rosszabb kedvem van, akkor most már van, hogy az könyvet is olvasok, vagy minden más eszközhöz is nyúlok. De a fényképezőm az első, hogy jó, akkor most hol nem jártam még, akkor menjünk oda, és akkor fotózzunk. És gyakorlatilag, hogy beérek az adott városba, én már azt érzem, hogy átszellemülök, és csak az érdekel, hogy most mit lehet lefotózni, és nem azt, hogy most mi a problémám egyébként.
1: De az egész országot lefeded?
2: Igyekszem. Még van egy pár szürke folt, de azért igyekszünk ezt megoldani.
1: Óriási. No, hát azt mondod, hogy terápia, és igen, tényleg beszéltünk erről, hát minden művészet terápia.
2: Így van.
1: Nálad egyébként a terápiát azt pont a pánikbetegség miatt kell használni?
2: Sajnos, igen, igen.
1: Mert te mióta vagy pánikbeteg?
2: Hát pont idén nagykorú a pánikbetegségem, ezt szoktam mondani, ugye 18 éve.
1: Komolyan, olyan régóta?
2: Igen, igen. Hát ugye ennek is vannak hullám völgyei meg hegyei, tehát valamikor abszolút nem lehet észrevenni. Valamikor meg ugye vannak mélypontok, és igazából a mélypontokból az nagyon jó, ki tud rángatni ez a fotózás is.
1: De ezt nem tudták kezelni eddig nálad? Vagy
2: folyamatosan kontroll alatt van, tehát azért odafigyelek én is. Járok különböző terápiákra is időközönként, csak ugye, ahogy az orvosok szokták mondani, túl sok a beteg, túl sok az orvos, vagy túl kevés az orvos.
1: Ja, értem.
2: És nem mindig olyan a kapacitás, hogy az embert, hogyha már jól vagy, akkor onnantól kezdve elengedik a kezedet, és akkor amíg nem vagy rosszul, addig oké. Okay. És ez jó, mert nekem is években mérhető ára Istennek lekopogom, hogy amikor jól vagyok, az az időszakom.
1: Tehát az is tart évekig.
2: Igen,
1: jaj,
2: igen.
1: De jó.
2: Úgyhogy
1: jaj, de jó.
2: Hála Istennek ez már így van.
1: Na, örülök neki, és azért beszélünk, vagy ugrálunk a témákban, mert tulajdonképpen nálad minden mindennel összefügg.
2: Igen.
1: Tehát az, hogy van egy pánikbetegség, hát abból alakult ki végül is a művészet.
2: Igen.
1: Hát hiszen ez terápiás célra, hogy elmondtuk, elkezdted használni. Hoztál nekem ajándékot, egy kis csoda szatyorkát, ami no panic, vagy uralhatod a félelmeid logóval van ellátva, és ez tele van mindenféle ilyen, hát ilyen repi ajándék cuccokkal, no panicos toll, no panicos kitűző, hűtőmágnes, tehát ebben minden van.
2: Igen.
1: Minden csoda, meg még
2: pohára lát itt.
1: Szuper. Te csináltad a logót?
2: Igen.
1: Na, tehát van egy missziód, ez a lényeg, amikor segítesz a mondhatom is sorstársaidnak?
2: Igen, pontosan ez a lényeg. Igen.
1: Hogy bevonulsz egy stúdióba, és akkor beszélgetsz tehát podcast sorozatot indítottál. Hasonszörű, de hát nem csak pánikbetegeknek, mert szerintem ez hozzátartozóknak is zseniális, tehát akik érintve vannak, meg akik nincsenek is érintve, még sose tudni, hogy mikor lesznek, és nem kívánjuk senkinek, hogy természetesen érintve legyen, de hogy legalább legyen elképzelése arról, hogy ez micsoda. Hol tartasz most a folyamatban?
2: Hát először is nagyon szépen összefoglaltad, köszönöm. Igen, pont ez a lényege, hogy nem csak a sorstársaimnak szeretnék segíteni, és hangsúlyozom, hogy én minden adásban is mondom egyébként, hogy itt a saját tapasztalataim alapján segítek. Tehát nem könyveket szeretnék én itt bemutatgatni, jó van, amikor ez is vagy módszereket mutatok be, de a saját tapasztalataimon keresztül. És igen, az érzékenyítés is egy nagyon fontos része, hogy ugye a hozzátartozóknak is, vagy bárkinek tudjak ebben segíteni. A saját példámból is kiindulva, hiszen 18 év alatt rengeteg szólt, hogy akár egy kolléga megijedett, hogy most mit csináljon, ha én rosszul lettem, vagy akár egy családtag. És pont azért, hogy tudják jobban ezt kezelni, hogy ilyet látnak, ne az legyen, hogy akkor ott hagyják, hogy a tévhitek nem megfelelően azt mondják, hogy jó, őrült, vagy hisztizik, vagy valami, amit tudjanak neki segíteni, akár csak egy szóval is, vagy bármivel.
1: Ja, mert hogy ilyeneket megkaptok hamar?
2: Igen, tehát azért vannak
1: ilyenek. A tünetek miatt?
2: Igen. Aha. Mert hogy gyakorlatilag egyrészt, hogy mindenkinek más a tünet együttese, de például nekem is van olyan pánikbeteg ismerősöm, akit, hogyha nem tudnám, hogy pánikbeteg, látom egy roham alatt, azt hiszem, hogy részeg, mert annyit látok, hogy céldül, dölöngél és összecsuklik. Aha. És ugye, bocsánat, de sajnos ilyenek az emberek, tisztelt a kivételnek, hogy akkor elmenjünk mellette az utcán, hogy jó, van részeg, majd akkor kihozanodik, lesz vele valami. És közben lehet, hogy csak egy poár vízke neki, hogy egy jó szó, és már ő is mehetne tovább a dolgára.
1: Értem. No, hát azt mondtad, feljogosítottál, mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofonokat, hogy elmondhatom a kulisszatitkait ennek a beszélgetésnek. Ugye sokat szorra jött össze ez a beszélgetés. Mi itt a Déli pályaudvarnál található a stúdiónk, te a főváros teljesen másik részéről jössz, a pesti oldalról, és hogy azért ehhez nagy erőfeszítés kellett neked, hogy így ide át tudj jönni. Hát metró, mivel jöttél? Metróval egyébként? Vagy
2: nem, két trollival, meg egy busszal.
1: Na, hát
2: az, hogy a metrót elkerülje.
1: Ja, értem, hogy az egyáltalán nem játszik.
2: Mostanában nem, igen, és ez is például a pánikra kicsit visszacsatolva, hogy az egyiken általános tünet, majdnem minden pánikbetegnél egyébként, ez az utazástól való félelem. Aha. És igazából ez is, az, hogy idejöttem is egyfajta terápia, meg ez a határátlépés, hogy akkor egyrészt azért, mert veled nagyon jobban vagyok, és tényleg egy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt ülhetek már másodszor nálad. Én is köszönöm. És ez is volt egy ilyen cél és egy motiváció, hogy de hozzád bejövök, és akkor így igazából így az egész úton ezt mantráztam, hogy nem lehetek rosszul, mert én most Andráshoz megyek.
1: De jó, tehát akkor három átszállás.
2: Így van.
1: Na, remélem visszafelé meg az itteni élmények fognak vissza.
2: Az biztos.
1: Visszarepíteni a város másik részére. De hogy mennyien vagytok? Van erre valami statisztikai szám?
2: Hát ebbe az a legdurabb az egészben, hogy én is ezt ugye, amikor elkezdtem a podcast sorozatot, elkezdtem ezeknek utána nézni. Statisztikailag, akik regisztrált pánikbetegek, az idézelesen kevés, mert Magyarországon nincs még 200 000 sem, és ne is legyen. Viszont rengeteg olyan, nekem is az ismertségi körömben rengeteg olyan pánikbeteg van, aki viszont nem kér szaksegítséget, és éppen azért nem is tudjuk róluk, hogy pánikbeteg hivatalosan. Tehát azt mondják az orvosok is, hogy igazából a lakosságnak most már több, mint a negyede pánikbeteg, csak nincsenek regisztrálva.
1: Atyaik. Tehát ami miatt most mi egyáltalán beszélünk egy rádió műsorban arról, hogy valakinek podcastja van, az egyrészt azért van, mert egy művész vagy, aki, ha jól tudom, ott is veszed fel a podcastokat?
2: Igen.
1: Ott az arénában.
2: Igen.
1: Mert ott van egy stúdió, amit én nem tudom, hogy ez bárki használhatja, ha időben
2: lefoglalja. Igen, időpontot kell igen foglalni, és gyakorlatilag onnantól kezdve teljesen ellátóan fölveszi magának az ember, otthon meg kell még vágni, tehát az utómunkát ott viszont minden nekünk kell
1: csinálni. Ez egy társadalmi munka, amit te válasz, tehát teszed bele az energiát, a tudást, a tapasztalatot, meg az időt.
2: Igen.
1: Nagyon fontos. Azért, hogy segíts másoknak, igen. És ez meg egy óriási dolog, úgyhogy persze, hogy támogatjuk, ráadásul ott vannak a kiállításaid is, tehát tényleg össze van kötve a művészet a segítséggel. Egyébként szoktad a fotóidat mutatni nekik?
2: Eddig még nem, viszont hogy az összekötésre én is rákapcsolódjak, még ez nem lett lefixálva, de jövőre van tervben egy no panic találkozó pont ezen a helyen, ahol viszont kiállítás is lesz egyben. Tehát ez kifejezetten csak ennek a no panic podcast sorozatnak a követőinek első körben, hogy ilyen kis workshop, ilyen kis személyes találkozó, akik eddig így levelezgettem, meg így írnak a YouTube-ra kommenteket, hogy lássuk is most már egymás szemtől szembe, és akkor úgy viszek ugye nekik képeket is, hogy ugye akkor a fotózást is bemutassam, hogy ez nekem miért terápia, mert erről is szoktam azért velük beszélgetni.
1: Na hát, és ami miatt még örülök neked, mert azért ez egy nagyon komoly közösségépítés. Ez egy nagyon komoly közösségépítő küldetés, amit te képviselsz. Tehát nem elég, hogy teret adsz a sorstársaknak, beszéltek a problémákról, ismeretterjesztés, hanem még lesz egy ilyen találkozó is, ahol összeszeded őket. Hát gondold el, hogy milyen világot élünk, hát nem mindenki a messengeren tartja meg a telefonján a kapcsolatot, lassan már a rokonaival is, de hát azért kellenek az ilyen találkozók. Ami egyébként a kiállításaidra is igaz, meg akár ezekre a találkozókra is. Milyen a visszajelzés a te missziódnak?
2: Megmondom, ezt én lekopogom nagyon jó eddig, kis léptékben haladunk, de haladunk.
1: Hát az a lényeg.
2: Igen. Én úgy indultam neki, hogy ha már egy embernek tudok segíteni, akkor jók vagyunk. Igazából ugye a YouTube-on még nincs nagy követőszám, viszont ugye van ennek egy Facebook oldala is, és ott viszont meg privátban már több emberrel van, akivel folyamatosan tartom a kapcsolatot, és nagyon aranyosak, mert amikor így, most nekem is volt nemrég egy mélypont, egy picit visszavonultam, egy-két hétről beszélünk csak, de már jöttek az üzenetek, hogy minden rendben van.
1: Igen.
2: És akkor így egymást támogatjuk már, így az ország különböző pontjából már írnak, így rám ismeretlenek, hogy tetszett ez az adás is, de jó, és követlek. És olyan is volt egy idősebb hölgy, ugye nevet direkt nem mondok itt sem a sorozatban, sem a podcast sorozatban sem, mert ugye én ezt így vállaltam, hogy gyakorlatilag rám írt egy idős hölgy, hogy elkezdte nézni a podcast sorozatot, véletlenül jött vele szembe, és ő most jött rá, hogy már évtizedek óta valószínűleg pánikbeteg, csak ezt eddig senki nem mondta neki. És akkor gyakorlatilag az én tapasztalataim által így próbál most önmagán segíteni, hogy akkor mégsem őrült meg ő sem, hanem csak egyszerűen, idézősen csak, még nem tudott róla, hogy neki ez a baja, úgyhogy ilyen szempontból, hogy oda-vissza támogatjuk egymást, úgyhogy ez a része már így mondhatnám, hogy akkor a küldetés teljesítve.
1: Abszolút, abszolút. Egyébként ez nálad is így volt, hogy amikor elkezdődött 18 éve, ez az egész, akkor fogalmad nem volt, hogy ez micsoda?
2: Megmondom őszintén, hogy nem. Tehát ugye én, nekem a mamám meghalt, egy nagyon jó kapcsolatom volt a mamámmal, és nekem az első 2-3 hét az úgy nincs meg, pedig levizsgáztam pont az nap, amikor ugye mamám meghalt, nem is emlékszem rá, és a következő ilyen igazán tiszta kép, tehát ilyen agyiködnek hívják ezt, a következő tiszta kép, ami megvan, egy 2-3 hét múlva, hogy én a pszichiátrián ülök, és ott közlik, hogy pánikbeteg vagyok, és én elkezdtem nevetni, hogy tök jó, de az egyentelen mi. Addig nem is hallottam ezt a szót, pedig kiderült egyébként, hogy van a családban több is, aki pánikbeteg, de nem tudtam róla, hogy ez létezik, és akkor ezt én nagyon sötéten festette le a pszichiátra, arra emlékszem, hogy jól megijesztett, hogy innentől kezdve nem leszek soha többet boldog, innentől kezdve nem lesz minőségi életem, és felejtsek el mindent, és csak a gyógyszerek lesznek, meg a gumiszoba, meg na mindegy, tehát így először így megijedtem. Aztán persze elkezdtem utána nézni, hogy ez pontosan mit jelent.
1: És közel nincs a gumiszobának.
2: Hála Istennek nincs, tehát van az a fajta, és igen, de hála Istennek nincsen, és azt veszem észre, hogy minél jobban haladunk előre a korban, nem csak az én tapasztalataim nőnek, hanem hogy egyre több helyre lehet nyúlni, hogy így mondjam. Tehát egyre több a pszichológus is, meg a pszichiáter is, meg mindenki a könyvek jelennek meg már ezekről a témákról. Vagy a pániknak is ilyen több alfaja van, ugye? És gyakorlatilag egyre több workshopra bármire el lehet menni, hogy az ember saját magán is segítsen, hogyha éppen szaksegítséget úgy nem szeretne kérni, most beüljön mondjuk egy pszichológushoz. És éppen az egyébben jövök rá én is, és ez az én csatornának is a lényeg, hogy nem feltétlenül kell ebbe belehalni, tehát sajnos van, aki igen belehal, de ez hála Istennek, ez nagyon lekopogom elenyésző.
1: Világos, ritka.
2: Igen.
1: Most van az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hogy találjuk meg a te csatornádat. Mit kell beírni?
2: A YouTube-ról csak annyit kell beírni, hogy No Panic, és ugye a Facebookon is el lehet érni, az pedig No Panic YouTube csatorna, két külön szoba, oda is mindig felrakom az aktuális videókat, illetve oda még plusz segédanyagokat is rakok fel, amiket én készítek így. Mondhatnám azt, hogy ilyen képekkel illusztrálva az aktuális adásnak a mondani valóját.
1: Szuper, tehát No Panic, illetve a fotós oldalad, az is van?
2: Fotós oldalam külön most nincsen, ugye simán Nagy Andreaként vagyok fent, ugye a Facebookon, és oda is rengeteg képet felszoktam azért tölteni.
1: Jó, de a No Panicról át tudunk kattintani hozzád?
2: Igen, igen.
1: Oké. Hát kedves hallgatóink, keressék, kövessék, szeressék. Andit, azt a sok-sok energiát, amit beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, arra kérem önöket. No, hát itt most nézem egyébként a természetfotó kiállítás programját, itt minden lesz projektoros vetítés, akkor a képeid jönnek egymás után?
2: Így van, de azért fizikálisan is lesz kiállítva, tehát állványt is viszek azért, csak ugye most ez megint egy ilyen modernebb kiállítás, de a kettőt ötvözve az úgy bevált, ugye az
1: előzőben is. Még meglepetés program is lesz.
2: Így van, így van.
1: Ez valami fellépés?
2: Nem mondhatom.
1: Na
2: meg,
1: jó, majd
2: gyere el és meglátod.
1: Oké. Szeptember 19 arénammal, kedves hallgatóink, és 2 órától van egyébként, vagy lesz a természetfotós kiállítás. Mennyi képet készítettél? Összeszámoltad már?
2: Hú,
1: ez több ezer, gondolom.
2: Hát több tízezer most már az elmúlt évek alatt. Tehát pont
1: most... Az egész országot körbejártad?
2: Hát még nem minden, de azért különböző pontokat igen igyekszem úgy csinálni, hogy ne csak egy régióban legyen. Még azért vannak ilyen kis bakancslisták helyek.
1: Hogy választod ki a helyeket? Mi alapján döntesz?
2: Hát először ugye általában az szokott lenni, hogy amit így tudom, hogy a városom már hallottam, tehát hogy valaki mesélt, hogy itt jártam, ott jártam, illetve ilyen szempontból nagyon jó az internet, mert beszoktam néha írni, hogy ha mondjuk nincs kedvem messzebb menni, hogy legszebb kiránduló helyek Budapest környékén mondjuk. És akkor így kilistázza, és akkor onnantól megyek tovább, és akkor így igazából más fotósok által is szoktam nézni, hogy ilyen is volt, majd úgy mentem el valahol kirándulni, hogy néztem a különböző fotós csoportokban is benne vagyok, és akkor fölrakják, hogy hú, itt milyen jó fotókat lehet csinálni, és akkor megnézem, hogy hú, várjál, hol is van ez, jó, nincs is olyan messze, akkor lemegyünk.
1: Úgyhogy... Mi az, ami megkülönböztet téged a többi természetfotóstól? Kell, hogy legyen más szemléletmódod, látásmódod, vagy máshogy láttasd az adott helyet?
2: Szerintem kell. Megmondom össze, hogy mindannyian máshogy fotózunk. Van, aki nagyon abban hisz, hogy fekete-fehér képeket kell, mert akkor az úgy retro. Nagyon sokan viszont telefonnal fotóznak, én viszont ugye rendes digitális fényképezővel fotózok. Igen, én ebben nagyon hiszek, hogy a fényképező az az igazi, hogy én állítom be. Igen, tehát én állítom be a fényeket, mindent, és nem utólag ugye retusálgatok. Az is néha kell persze, tehát előfordul, de én nagyon abban hiszek, hogy inkább ott állok egy 10-15 percig, akár egy kis bogárka fölött, hogy én állítsam be a fényt, hogy jó, mint hogy utána utómunkával oldjam ezt meg, úgyhogy én eddig azt vettem észre meg a visszajelzések alapján, és ez az, ami nekem úgymond a különlegességem, hogy én nem abban hiszek, hogy okostelefonnal mindenbe van állítva, és kettőt kattintok, hanem én úgymond majd dolgozok azért, hogy legyen egy jó kép. Ebbe is belefektetem az időt, energiát.
1: Abszolút. De hát digitális, ugye, tehát annyit fotózol a kártyára, amennyit gondolom akarsz.
2: Így van. Volt már, hogy egy nap alatt betelt egy egész memóriakártya, úgyhogy...
1: De elszállni nem szállt el.
2: Még nem.
1: Ne is szálljon, csak már hallottam ilyen sztorikat a pályatársaktól.
2: Igen, ezért viszek mindig tartalékban mindent, amit lehet, hogy mindenre is felkészülök.
1: Tehát a természetfotózásban van külön kedvenc szegmensed? Tehát, hogy épületet? Vagy mit tudom én, tényleg a tájat szereted inkább?
2: Hát megmondom összetem, ami nekem nagyon, nagyon nagy mániám, ugye én a virágokat imádom, azokon belül is inkább a tulipánokat, hogy mindenféle, minden színből kell nekem, tehát nem elég, hogy csak sárga legyen, meg csak piros, akkor kell szerezni feketét, akkor láttam, hogy valahol lehet kéket is, tehát minél több fajta, de inkább a virágok így. Illetve nekem, ami nagy mániám, és ezt nem tudom megfejteni, lehet valami előző életből jön, vagy nem tudom, hogy vízparton legyen egy pad, és a kettőt együtt lefotózni. Mert az van, hogy annyira egy ilyen nyugalom sziget számomra, hogy abban is annyiféle fotón van már, hogy egyszerűen a naplementébe, most akkor ilyen pad, olyan pad, tehát és ugye arra is odafigyelek, hogy persze nagyon fontos, hogy maga a táj egysége is jó legyen, tehát nem úgy kell képzelni, hogy most egy kuka mellett fotózok, vagy ilyesmi, tehát az egész egyben olyan hangulata legyen, hogy az ember azt érez, hogy oda le akarok ülni, és akkor egy kicsit úgy megnyugszok egy percre.
1: Na, hát üljenek is le minél többen, mert hát kedvet csinálsz hozzá ezzel is, tehát azért ez egy komoly misszió a fotózás is, mert egyrészt tényleg kedvet csinálsz a helyekhez, tehát valaki beleszeret egy-egy képbe, akkor utána valószínűleg el fog menni.
2: Igen, volt már erre példa.
1: Na,
2: igen.
1: Hát azért mondom, hogy ahol még nem járt. Most egy picit ugrunk megint a No Pánikban, a vendégeid mit mondanak, hogy például őket mi húzta ki a mélypontokról?
2: Ez változó, mert gyakorlatilag ugye van, akinek csak a szaksegítség segít, tehát hogy elmegy egy pszichiáter, ezért pszichológushoz. Ugye a kettő között van különbség, egyébként majd erről is hamarosan lesz egy adás a No Pánikon. Valaki azt mondja, hogy önmagán tud csak segíteni, mint hogy én is igyekszem legtöbbször önmagamon segíteni, például egy fotózással, vagy valaki mondjuk verseket ír, ugye azt is szoktam én is, vagy valaki mondjuk énekel, tehát ilyen teljesen öngyógyító módon. Valaki viszont meg azt mondja, hogy ő neki azt segít, hogy eljár mondjuk csoportosan egy csoportterápiákra, és akkor úgymond a közösség ereje húzza föl. Illetve most már tényleg ott tartunk, hogy most már egy pár hónapja megy ez a No Panic csatorna, és van már olyan ismerősöm, pont a napokban üzent, és mondtam, hogy megkönnyeztem, és ebből fogunk csinálni egy külön kis podcastet, hogy kirakjuk, hogy ő mondta, hogy úgy kellett föl, rossz napja, és neki No Panicot kell hallgatni, és képes volt az eddigi adásokat újra meghallgatni, hogy én mit mondok, és folyamatosan azt érezte, hogy hú, ez is most iráigaz, hú, akkor ezt még nem próbálta, hogy ő kipróbálja, tehát gyakorlatilag a módszereket, amit most is hangsúlyozok még egyszer, az általam és nekem bevált módszerek, tehát ez nem készpénz, nem azt jelenti, hogy mindenkinek be fog válni. De amit esetleg mi nem próbált, ő azt mondja, hogy kipróbált, és hú, ez most neki segített ebben az adott pillanatban, tehát van még egy mankó, ami ezt tud nyúlni. És igazából itt ez a lényeg szerintem, hogy egy kicsit így egy ilyen mankót adjak a sorstársaimnak, illetve amit te is mondtál, ez elején is fontos hangsúlyozni, nem csak nekik, hanem a hozzátartozóiknak hát persze, és a környezetüknek.
1: Nem tudják, hogy mit csináljanak.
2: Igen.
1: Csomószor.
2: Vagy hogy kell-e bármit csinálni. Igen. Ez sem minden.
1: Na, hát én azt kívánom neked, lassan a végén vagyunk, mint jó társaságban, ugye hamar elmegy az idő, hogy hogy tényleg minél több találkozási pont velük, a minél több nézőt természetesen, meg hát hiszen együtt erősebbek vagytok közösségben. Tehát én biztos, hogy valami hivatalos forma felé vinném ezt az egységet, vagy ezt a, vagy próbálnám ezt az egységet valamilyen fajta, akár no panic, mit tudom én, mi kell hozzá, egyesület, vagy nem tudom.
2: Hát valami ilyesmi, igen, már én is gondolkodtam ilyesmi.
1: De a lényeg, hogy minél több segítőt köréd, akik ezt a missziót még jobban tudják támogatni. Úgyhogy kitartást kívánok, meg jó utat hazafelé, ez fontos. Tehát kedves hallgatóink, no panic, ezt kell beírni a YouTube-ra, Facebook-ra, mindenhova, és akkor megtalálják a videókat, illetve ott Nagy Andreát is keressék, akinek a természetfotóink, meg mindenfajta képeit szívből ajánlom önöknek. Egyébként portrékat is készített, ilyen téren is szabad, meg lehet őt keresni. Vigyázz magadra!
2: Köszönöm szépen!
1: És sok csillogó szempár neked ott a képernyők előtt, meg az arénában bent, az aréna malban, mert akkor nagy baj nem lesz. Tiéd is. Csillogni fog az örömtől. Az kedves biztos. Hallgatóink, Anditól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Békés Anna Máriának, vagy Dr. Panninak és Nagy Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Miller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és érdekképviseleteit is. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent és szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegélynyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük. Ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre egyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi, dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba. Az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velencei Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, halottam volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Sahár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Mogoly Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették, és azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Óriási fejlesztésre készülnek Esztergomban. Nyomozást rendeltek el a nemzeti konzultáció ügyében. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát. Termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A tájékoztatás szerint a 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Arról is írtak, a déli körvasút második ütemének fejlesztésében két új, azonos kialakítású acélhíd váltja fel a meglévő szerkezeteket. Mindkét híd 109 méter hosszú és 20 méter széles, magasságuk 12 és 19 méter között változik, tömegük pedig egyenként megközelíti a 2500 tonnát. Nyomozást rendelt el a budapesti gazdasági ügyészség hűtlenkezelés gyanúja miatt a Tisza párt nem létező adóemelési terveiről szóló 12 milliárd forintos nemzeti konzultáció ügyében. A konzultáció kivitelezői között ott van a Balázsi Gyulához köthető cégcsoport, a Newland Media Kft. És a Launch Design Kft. Az ügyben egy magánszemély hűtlenkezelésre hivatkozva tett feljelentést, a rendőrség azonban ezt elutasította. Indoklásuk szerint a konzultáció kérdései nem közvetlenül feltétlenül a párt állítólagos programjairól szóltak, hanem általánosságban a kormány intézkedéseiről és az emberek véleményének megismeréséről. A budapesti gazdasági ügyészség végül nem a bíróságnak terjesztette fel az indítványt, hanem maga változtatta meg a rendőrség döntését és elrendelte a nyomozást. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy nagyszabású
0: most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Lőfegyverrel való visszaéléssel, köztük egy 55 éves örmény állampolgárt, aki a józsefvárosi piacon működő szerszámboltjában árusította az illegális fegyvereket. A nyomozás során kiderült, hogy a fegyvereket Lengyelországból szerezték be, majd Magyarországra szállították, ahol azokat a magyar jogszabályok szerint éles lőfegyvernek minősülő módon alakították át. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő dumajfelhővel, legfeljebb az észak-keleti határ szélére

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek.
3: A Sláger FM-en.

után, megszakítás nélkül. Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván tölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az URFK irányítása alatt tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A változások a törvény hatályba lépését követően léptek életbe, várhatóan október 1-e után. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek, a rendvédelmi szervek között már folyamatosak az egyeztetések, együttműködések. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára lezárták a Margit hidat is, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti átépítése miatt egészen vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcában a Soroksári út szerviz útjára és a Lechnerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek és szép szombat reggelt. Indul már is a sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek itt a sláger hétvégében. Itt van elsőként már is a Solveig, ez most nálunk a miattad. Jó reggelt!
3: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig a Székreállók mai adása szól, benne pedig Dorina és Sanyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek és mindketten a Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Egy, két, há, és, ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába bár

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Hajdú Steve vagyok, igen,
1: és
0: a műsor egyik műsorvezetője, Ortutai Dóri a másik műsorvezető.
2: Igen, sziasztok.
0: És aki beszólt, hogy ki az Ortutai Dóri, az nem más, mint Sanyika.
1: Hello!
0: És Dorina is sziasztok. Itt van, sziasztok, olyan jó, hogy jöttetek. Ugye Sanyikán egy barcelonás póló van, a Dorinán meg egy királykisasszony ruha, pörgő szoknya. Miért jó, hogyha egy szoknya pörög, Dorina?
1: Nem tudom. Én tudom.
0: Na mondja, Csanyika.
1: Azért, mert így a fiúknak jobban bejönnek a lányok. Meg én nekem is így már bejön a Dorina.
0: Hogy jön be? Az ajtón bejön?
1: Nem, hanem így szerelmes vagyok belé.
2: Jó, ezt már tudjuk.
0: Ó, és még mindig tart?
1: Igenis.
0: Jaj, de jó! Egy lánynak nem furcsa az, hogy ilyen gyönyörű szépen föl van öltözve, és akkor a fiú meg egy foci mezbe jön.
1: Nem.
0: Mert?
2: Az így bejön?
1: Igen.
0: Bejön neked is? Jaj, de jó. Miért jobb a Barcelona, mint a Real Madrid?
1: Azért, mert apukám is a Barcelonának szurkol, meg hát amúgy is szerettem jobban a Barcát, a Real Madridot meg utálom.
0: De alapból?
1: Alapból utálom, mert hát apukám a Barcelonának szurkol, ezért én is annak szurkolok, a Real meg azt mondom, hogy fúj Real.
0: Ki a legjobb a Barcelonában, Jamal?
1: Jamal az a kedvencem, van belőle focis kártyám is.
0: Hány?
1: Egy.
0: Neked van kedvenc futballistád, Dorina?
1: Igen.
0: Ki?
1: Ronaldo.
0: Ronaldo! De jó, ő reálos volt.
1: Igen, de most már nem az.
0: Aha, nem teszi tönkre a kapcsolatotokat, hogy te reálos voltál? Valamikor egy reálos játékos a kedvenced, és a Sanyinak meg a... Nem, mert túl tudtok lépni a kapcsolatba ezen?
1: Igen, meg amúgy én Messit is imádom, mert ő is Barcelonába játszott.
0: De az Messi van?
1: Igen, Messi is Barcelonában játszik.
0: De hogy Barcelona Messi van?
1: Hát, csak sima Messi, aki Barcelonában játszik.
0: Azt tudom, de Barcelona Budapest, ez Messi van?
1: Barcelona Budapest, ez hát repülővel 1-2 óra, a kocsival meg nagyon sok óra. Ez 8 vagy 7 vagy 8.
0: Egyébként Messi közel áll a szívedhez?
1: Igen, meg Jamal is.
0: Szerinted a foci VB-n Dorina ki fog győzni?
1: Nem tudom.
0: Mi az, hogy nem tudod? Nem beszéltetek még erről a Sanyival?
1: Nem. Van viszont egy jó hírem. Az, hogy nemrég, pár héttel ezelőtt megnyerte a Barcelona 2-0 Madridot.
0: Igen, az jó hír.
1: Igen.
0: El Clásico volt.
1: Tessék?
0: El Clásico volt.
1: Azt nem ismerem.
0: Hát, hogyha a Real a Barcelonával játszik, azt mindig El Clásicónak hívják.
1: Azt nem tudtam még.
0: Hát majd mondjad így, hogy hé, ez egy El Clásico. Tudjátok jól, hogy itt a Sláger FM-en általában mindig egy hírrel kezdünk, amit Ortutai Dóri, a Sláger FM hírolvasó szerkesztője szokott elénk dobni. Hogy izgalmasabb legyen a téma, megkérjük most Sanyikát, hogy olvassa föl a hírt, hiszen a múltkor megígértük neki.
1: Tudósok különleges kísérleted fog tak papagájakat tanítottak meg videóhívást indítani.
0: Igen! Jaj, de jó! Nagyon nehéz szöveg volt. Igen. Most nézzük meg, hogy a Dóri hogy tudja felolvasni.
2: Tudósok különleges kísérletbe fogtak, papagájokat tanítottak meg videóhívást indítani.
0: Mi van?
2: Sikerült nekik, és a madarak, amikor így feltárcsázták egymást, akkor az egymással a képernyőn keresztül két papagáj elkezdett beszélgetni.
0: Di-di-di-di.
2: Igen. Hát nem tudom, hogy beszéltek, de hát a papagáj nyelven is, de lehet emberi hangok, amit megtanultak az emberektől, lehet azt is használták egyébként.
1: Igen.
2: És képzeljétek el, csipogtak is, közben bólogattak is, tehát kb. Mintha reagáltak egymásra a beszélgetések során. Na.
0: Az nagyon elképesztő. Én azt hallottam már, hogy a papagájok tudnak beszélni.
1: Igen, ők tudnak, mert ugye te mondasz valamit, és azt úgy visszautánozza.
0: Te mondasz valamit, és azt úgy visszautánozza. Akkor én most papagáj voltam?
2: Akkor én most papagáj voltam?
0: Hát.
1: Igen.
0: Igen.
2: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen. Igen. Idegesítő, amikor valaki papagájost játszik veled?
1: Igen, most szerint. Meg amúgy van egy ilyen papagáj. Nem.
0: Nem.
1: Nem.
0: Nem.
1: Nem.
0: Jó.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Na mondjad, van egy ilyen papagáj?
1: Jós játék, hogy akkor te mondod, hogy mondjuk igen, én megmondom, hogy nem. Igen, nem.
0: Igen.
1: Igen, nem.
0: Igen.
1: Nem.
0: Igen.
1: Nem.
0: Nem.
1: Ja,
0: nem, nem az...
1: És akkor kik így esel ki?
0: Ja, kiestem. Jó, igen. Van, ezt nem tudta, nem. Ja, most ezt nem arra mondtad, azt hittem, a játékot folytatjuk.
3: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: maradok távol.
1: Reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig a Székreállók mai adása szól, benne pedig Dorina és Sanyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek és mindketten a Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
2: A papagáj ehető?
3: Igen, meg lehet tenni. Egyik filmben is berakták a fogyasztóba, megsütötték.
2: Meg le kell előtte fogyasztani?
3: Igen, utána kell megsütni, és utána megfővenni a húsát, és úgy, mint a csirkecombot, meg kell lenni.
4: Mondja, Dorina.
3: Nem lehet.
2: Nem lehet, ugye?
4: Kiszedjük a szép színes tollait, és utána megesztjük.
2: Jó, de biztos van olyan papagáj, ami
3: ehető.
2: Most egy kicsit papagáj vagyok, ugyanazt ismétlem. Ami ehető. Van olyan ország, ahol a tengeri malacot is megeszik.
3: Szegények!
2: Mármint a tengeri malacok, vagy az ország, ahol megeszik. Perúban nemzeti étel.
3: De szegény cukika!
2: A perui?
3: Megeszik a tengeri.
4: Hát az őzike is nagyon cuki, és mégis megeszik. A szarvasok megesszük.
3: Hát de azok nem annyira cukik.
4: Hát de hogy ne lenne cuki?
3: Azok is cukik, de akkor azt majd vágjátok ki, hogyha valami állatok fogják majd nézni.
2: Jó van. Kivágjuk, hogy a tengeri malacok, nehogy tőlünk tudják meg, hogy Perúba megeszik a tengeri malacot. Egyébként a papagáj az madár?
3: Igen.
2: Ezt honnan tudjuk, hogy madár egy papagáj?
3: Mert úgy repülni.
2: Minden, ami repül, az madár?
3: Nem minden. Például a flamingó.
2: Az madár?
3: Nem, az olyan flamingó. Az nem. Madár?
2: Az egy tánc.
3: Az sima flamingó.
2: Flamingó.
4: De hát az madár a flamingó.
2: A flamingó madár. De nevér?
3: Az igen.
2: Az tud repülni, de nem madár.
3: Az ilyen hüllő.
4: És a légy?
3: Az hüllő.
4: A légy? Hüllő?
2: Már hogy kihűl?
3: Igen, kihűl.
4: De nem madár, mert tud repülni?
3: Nem.
2: Hát ez egy rovar. Hány lába
3: hát
2: van?
3: Hát a 100 lábúnak nem 100, hanem általában 40, vagy 50, vagy 60, vagy 70, vagy 80, 90, vagy 100.
2: Forintnak 50 a fele. Ismered ezt a dalt? Majd megismered.
3: Oké. Okay.
2: Van olyan emlős, ami tud repülni?
3: Nem.
2: Mi az, hogy emlős?
3: Azok az ősemberek.
2: Ősember az emlős?
3: Nem.
2: Madár?
3: Kacsacsőrű emlős.
4: Na.
2: Kacsacsőrű emlős.
3: Az tud repülni.
2: Azt tud?
3: Kacsacsőrű emlős. Úgyhogy nem, mert kacsacsőrű emlős az egy ember meg egy kacsa.
2: Igen? Egy emberből van a kacsa?
3: Nem, hanem a feje az kacsa, a teste meg ember.
2: Emberhez hasonló?
4: A kacsacsőrű emlős?
3: Igen.
2: Az tojással szaporodik?
3: Lehet, hogy a tojásból jön ki a gyerek.
2: Milyen gyerek? A kacsacsőrű emlős gyereke?
3: Ja, egy ilyen kacsa ember mutációs kisgyerek.
4: Mutációs.
3: Sőt fog kinézni, mint az anyukája.
2: Kacsacsőrű emlősnek. Dorina, a divat miért fontos egy lánynak?
3: Tudom.
2: De nem te vagy Dorina, mondja.
3: Nem tudom.
2: De neked miért fontos, hogy csinosan legyél fölöltözve?
3: Mindig rám adják. Anyukám meg apukám.
4: Én tudom, hát de tudják, kell, hogy tudom. Mi a szép. Hát így nagyon csinos tudom, egy lány.
3: Nagyon jönnek a lányok a pasiknak.
2: Azért?
4: Igen.
2: Nem de csak azért, hogy gyönyörűek legyenek, és mi fiúk azt mondjuk, hogy hú, de gyönyörű, úristen.
3: Igen.
4: Na de a pasiknak is akkor nektek is csinosan kell öltözni, hogy begyertek a csajoknak.
2: Hát igen. Hát mondjuk egy barcelonás meznél csinosabb kevés.
4: Az menő.
2: Talán csak a Real Madridos mez.
3: Na, hogy amúgy azt mondtam apukának, hogy vegyen nekem egy Madridos mez, egy Real

0: Nagyon. Voltál már Madridba?
1: Nem.
0: És a Reálba?
1: Nem.
0: De a boltba, a Reál boltba. Vagy nálatok nincs Reál?
1: Ott van az osztályban egy reálos gyerek.
2: És a szünetben megbeszélitek, hogy ki mit szeret?
1: Igen, meg elgátjuk a balszásokat.
0: Tényleg? Ennyire kemény? Ennyire kemény a helyzet? Az első bélásoknál ilyen kemény a helyzet?
1: Igen. Hát sajnos a balszások eddig elbuktak, de nem buktak el a barszások, hanem inkább a reálosok buktak el, és tudjátok miért?
0: Nem.
1: Azért, mert múltkor megverte 2-0-ra a Madridot.
0: Be. Mi az, hogy csúfolódás?
1: Az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy nagyon ronda a ruhád, de én nem szeretem a Madridot.
0: Az csúfolódás. És a madridosok hogy csúfolják a barszásokat?
1: Az, hogy hala Madrid, azt mondják.
0: Igen?
1: Az a barszások meg azt mondják, hogy piszka barsza, hé.
2: Ezt a fradisták is mondják.
0: Igen.
2: Ki nem ugrál.
0: Jól van, hát a barszától meg a papagájuktól eljön. Van még papagáj témában bármi, amit mondani szeretnétek?
1: Nem.
2: Nem.
3: Mindjárt folytatódik a székreállók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti hídát építése miatt egészen vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcában a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétvégén a Kőbányó úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Reggel kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig a Székrehálók mai adása szól, benne pedig Dorina és Sanyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek, és mindketten a Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Jinx.
2: Az én mit jelent, mondtam, hogy jinx?
1: Az, hogy egyszerre mondunk valamit.
2: Az, akkor azt kell mondani, hogy jinx?
1: Igen.
2: Nálunk még az volt, hogy széna szalma. Semmi értelme. Az mit jelent? Fiatadoktól hallottam, hogy 6-7.
1: Az azt jelenti, hogy egy 6-os meg egy 7-es. És ez már benne van a 67. Robloxba is.
3: 67.
1: A 67. Roblox az egy játék.
2: És akkor mit fejezek ki azzal, hogy 6-os meg 7-es? 6-7?
1: Igen.
2: Ez csak úgy mondom?
1: Igen, nem, az olyan egy mém.
2: Az egy mém? Mi az a mém?
1: Az egy... ilyen lemutációs papíremben, ami kerget. Nem igaziból.
2: Ja, jó.
1: Vannak ilyen játékok is abban. Úgy hívják, hogy mém.
4: Jinx. Azt kell mondani.
2: Azt kell mondani, hogy jinx, amikor együtt összeszólunk.
4: Jinx.
1: Igen.
2: Sokszor jinxeltek?
1: Nem.
4: Én ma jinx. nagyon menőnek érzem magam.
2: Én is nagyon sok szlenget tanulok. 6-7, jinx.
1: Mondjak valamit?
2: Na, mondjam.
1: Az, hogy ti amúgy egy pár vagytok, nem csak ilyen videós szempontból, hanem
3: szerelmesek.
2: Hát szerelmesek vagyunk, de nem vagyunk egy pár. Lehet szeretni valakit úgy, hogy nem vagy egy pár?
1: Igen.
2: Na, akkor mi így vagyunk a Dórival.
1: Jó.
2: Jobb lenne a műsor, hogyha szerelmesek lennénk, és együtt járnánk.
1: Lehet.
2: Kipróbáljuk?
1: Igen.
4: Jó,
2: akkor jövő héten akkor járunk majd.
4: Jó.
2: Jeans. Szerinted milyen jeans? És jeansbe kell lenni?
4: Jeans.
1: Mi az a jeans?
2: Farmer, látod, ez olyan régi mondat, hogy vagy szó, hogy nem ismeri senki. Szerinted még a felnőttek lehetnek szerelmesek?
1: Igen.
2: De hogy?
1: Már a gyerekek is.
2: A gyerekek, azt tudom, hát jó, ti mondtátok, de hogy felnőttek.
1: Azok is.
2: És az folyamatosan? Tehát, hogy,
1: lehet,
2: hogy találkozom a Dórival, és szerelmes leszek belé, és akkor az egész életembe szerelmes vagyok?
1: Nem biztos, hogy meg kell kérdezni, hogy van-e párja.
4: És mi most, hogy mennénk az utcán, fogjuk egymás kezét, vagy hogy kellene ezt elképzelni?
1: Az, hogy így fogjátok egymás kezét.
4: Ha. Igen.
1: Elpuszíjátok egymást.
2: Hát, ha találkozunk, megpuszíjuk egymást.
1: Tényleg?
2: Hát igen. Arcon. Igen. Az még nem szer...
1: Meg még szájra is.
2: Tényleg? Hát, ha az majd... a szerelem?
1: Igen.
2: Az igazi szerelem az, hogyha szájra adok puszit a másiknak.
1: Igen.
2: Hol van, ezt megtanulom. Fölírhatom most magamra. Az igazi szerelem a szájra adok. Na, hát meddig eljutottuk a papagájtól a szerelemig? Na jó van, Dóri, még egy kérdés.
4: Mennyi? 100-ból 60.
1: 100-ból 60.
2: Bár ne segíts.
1: 10.
2: 100-ból 60?
1: Várj,
4: olyan, mint
1: 40! 40!
2: És tudja.
1: Mert ugye 50 a 100-nak a fele, és ha abból még elveszünk 10-et, az úgy 40.
2: Nagyon jó!
4: Nagyon jó, de én úgy akartam elmondani, hogy olyan a 100-ból 60, mint a 10-ből 6.
1: Igen!
4: És utána csak egy nullát teszünk, ugyanaz.
2: Jaj, de jó!
1: 10-ből 6 az 4, akkor mennyi? Akkor 100-ból 60, az meg 40.
2: Az meg 40. Na.
1: Aki ezt tudja, az már ezt is tudja.
2: És 60 után mi jön?
1: 60, 70, 80, 90, 100,
2: ja, mert 200, a múltkor vonattal mentem, 200, és 60 500. Után Gyöngyös jött. Az hogy lehet?
1: Nem lehet tudni.
2: Mert van egy ilyen város, hogy 60, arról hallottatok már? Szerintetek van olyan város, hogy 50?
1: Nem.
2: Az biztos, hogy nincs. 70? Olyan sincs. De 60 az van?
1: Ugye elmondjam 10-esével a számokat.
2: Jó.
1: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
2: Az fantasztikus.
4: Ezért vagy szerelmes, Sanyika, ez nem?
2: Egy kicsivel.
4: Nem ezért?
1: Nem, azért, mert jó a szívem.
4: Jó, az enyém is még jó.
2: Enyém, van kardiológusom, de az én szívem is jó még.
0: Mindjárt folytatódik a Székrehálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig a Székrálok mai adása szól, benne pedig Dorina és Sanyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek, és mindketten a Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Dorina ma nagyon csendes.
2: Igen.
1: De mi az oka?
2: Az szerintem fajotok.
1: Borka,
2: ez még rémelt is.
1: Nem. De ma nem tudom valahogy, pedig minden fog most már, úgy látom, hogy nőnek szépen, ugye? Most nem lötyög egyik sem?
2: De.
3: Melyik?
1: Az korsó. Ó,
3: minden héten lötyög egy fog. Erről egy dalt kéne.
2: Minden héten lötyög egy fog. Annyira örülnek, hogy jön a pénz, pénz, pénz, pénz, pénz.
3: Na? Igen, ez...
1: Áthallásos.
3: Igen. Jó, neked kéne minden pénz, pénz, pénz, de látra felé mész, mész, mész, pedig előre is haladnál. Ez meg előadott?
2: Ez mi rímelne?
3: De van egy ilyen dal, én azt hittem, hogy azért mondod.
2: Meg úgy olyan is, hogy pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, nem akarom
1: pénzecske
2: elmondani.
1: Pénzecske.
3: Pénzecske, az is van. Jó van, remélem, hogy ide jön és lesznek szponzoraink is, akkor földolgozzuk.
2: Legyek majd nektek, Dóri, lesz következő?
1: Lesz.
2: Akkor felolvashatom?
3: Jó, ja, a
1: majd
3: következő.
1: Persze, csak most a kérdés.
3: Akkor a kérdést hadd olvassa föl, Dorina.
2: Ki a hófehérke? Mesében a gonosz szereplő.
1: Ki a hófehérke? Mesében a gonosz szereplő.
2: Az a mustoha, aki ilyen mérgező almát adott
3: fehérkének.
2: Igen, és amúgy ez a fehérkét miért hívják fehérkének, hogyha amúgy nem is szó szerint fehér a bőre.
3: Egyébként a mesében úgy van, hogy ében fekete haja van, és hófehér bőre, azért hófehérke.
2: Az mondjuk igaz.
1: Na de most akkor a választ adjuk meg erre. Tehát ki a hófehérke mesében a gonosz szereplő, hogy hívják? Nem név szerint, hanem milyen...
2: Mostoha.
3: Igen. Mi az, hogy mostoha?
2: Az, hogy
3: de milyen mostoha? Vidám mostoha?
2: Nem, hanem valami nagyon rosszul bánik veled.
3: Az a mostoha?
2: És ilyen rosnyad, meg ilyen mérgező dolgokat ad neked.
3: Mint alma? Tehát, ha neked lenne mostohád és almával kínálna, nem fogadnád el?
2: Hát...
3: Én gyanakodnék.
2: Hát én is. Akkor most ezt hogyha ismerem, akkor elfogadom, ha nem, nem. Uh-huh.
3: De hát hófehérke ismerte a mostohát, és elfogadta.
2: És miért fogadta el?
3: Hát nem tudom.
2: Miért volt ilyen buta? Hát akkor bemegy a törpékhez, az lop kaját.
1: Hát de mi a törpéknél nem volt kaja?
3: Hát mert ők a bányában nem... voltak.
2: Igen, de a házukban biztos, hogy volt valami kaja.
3: Jó, de egy törpe nagyon kicsit eszik.
1: Igen.
3: Tehát az nem elég hófehérkének.
2: Ja, tudom, mekkorákat eszik a törpe. Akkorákat, mint ez az egész stúdió.
1: Kis morzsákat eszik, az meg hófehérkének nem lett volna elég.
2: Ekkorákat, mint
1: olyan apró.
2: Akkorákat, mint az én körmöm.
1: Igen.
3: És a hófehérkébe van vadász?
2: Igen.
4: Igen.
2: Aki meg akarta ölni ott az elején. Megküldte az a mostoha. Jöjje meg.
3: Ja, és vegye...
2: De inkább elengedte. Mm-hmm.
3: Rendes volt a vadász?
2: Igen.
3: Mi lett volna a mese, hogyha a vadász megöli?
2: Az lett volna, hogy ott lett volna vége, az kész.
3: Jó van, akkor itt van a vége, és kész. De. Ezt akartam elérni. Köszönöm, hogy itt voltatok. A Székreállókban a Sláger FM-en, Hajdú Steve voltam a műsor egyik műsorvezetője. Itt volt velünk Kortutai Dóri is.
1: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus vezérünk és vezér egyéniségünk, de nem más, mint Sanyika meg Dorina. Sziasztok!
5: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hanged, ha megborzol a csontvel, ha cserbe hagy a nagy meg

Ez volt a Székreálló mai adása itt a Sláger hétvégében. Dorina és Sanyika voltak a mai vendégeink Dabasról, méghozzá Ortutai Dórinál és Hajdú Steve-nél. Én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, jó reggelt!

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Kiház! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, akart.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. Hétfőtől 4 napon át bontják a veszprémi KH-s házat. Ezen a hétvégén sem tartják meg a Balaton átúszást. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. A Novartis és Veszprém megyei jogú város önkormányzatának együttműködésében megvalósult esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a rendszeres ellenőrzés fontosságára. A veszprémi programon több mint 100-an vettek részt, akik ingyenes vizsgálatokon, valamint személyre szabott orvosi tanácsadáson is részesültek. A szűrések során a résztvevők egy része magas LDL koleszterin szinttel, vagy emelkedett lipoprotein értékkel szembesültek, amelyek fokozott szív- és érrendszeri kockázatot jelentenek. A 2023 óta működő országos kezdeményezés eddigi állomásain több ezer vizsgálatot végeztek el. A szakemberek szerint a korai felismerés és az időben megkezdett életmódváltás, illetve szükség esetén kezelés jelentősen hozzájárulhat a súlyos betegségek megelőzéséhez. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormányszóvivő ismertette a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszttérképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert KH-s házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. 4 turisztikai alrégióra osztanák a Balaton térségét az újonnan megalakult B4 szövetség kezdeményezésére. A Siófokon létrejött szervezetben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hívíz és Zalakaros működik együtt a balatoni turizmus fejlesztéséért. A szövetség célja, hogy a régió egységes balatoni márkaként jelenjen meg a nemzetközi piacon, miközben az egyes térségek saját turisztikai értékeit is kiemelik. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló jogi régióvá váljon, valamint visszaállítsák a kisebb települések idegenforgalmi adójához kapcsolódó állami támogatásokat. A kezdeményezésről augusztusban előbb a balatoni országgyűlési képviselőkkel, majd a kormánnyal is egyeztetnek. Különleges zenei programmal készül Veszprém az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a Gyerkert színpadán lép fel a Grund, a Vígszínház népszerű fiúzenekara. A koncert a Város Szent István napi ünnepsorozatának része, így a hagyományos megemlékezések mellett egy különleges könnyű zenei élménnyel is várják a közönséget. A rendezvény ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt ezen a hétvégén sem rendezik meg a 44. Lidl Balaton átúszást, közölte a szervező Budapest Sportiroda. Az eseményt korábban már elhalasztották a kedvezőtlen időjárás miatt. A tervezett új időpont most augusztus 1-e szombat. Akinek ez nem megfelelő, július 28-án délig mondhatja le a nevezést. A jelentkezést július 30-án újra nyitják, így a felszabaduló helyek függvényében új résztvevők is nevezhetnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti híd átépítése miatt egészen vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcában a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétvégén a Kőbánya úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek és jó hétvégét. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Amy Winehouse és a Rehab, ezt a már is elsőként. Jó reggelt!

legnagyobb slágerek változatosan. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szigit, mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják. Megkezdődik a Nagykőrösi út burkolatának felújítása, méghozzá jövő héten. Várhatóan augusztus végéig tartó munkák 3 ütemben zajlanak majd, ezért itt forgalomkorlátozásokra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykőrösi utat a Szálfa utca és a Szeke utca között gyár felé egyirányosítják majd. Több autóbusz a belváros irányába a Vasút utcának közlekedik majd. A beruházás során 907 méteren újul meg az útpálya, emellett járdákat, buszmegállókat, kapubejárókat és vízelvezető elemeket is korszerűsítenek majd. Mindez tehát a Nagykőrösi út környékén számítsanak forgalmi korlátozásokra. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Jön már is Cliff Richard és a Some People.

hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig 7:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig útnak indulnának, akkor a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. 0630 30 30 95 8-as. Már is az időjárásról ejtünk egy pár szót még előtte, majd hozom Whitney Houston és Clean Bandit közösét, mindjárt szólnálunk a How Will I Know. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti híd átépítése miatt egészen vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcában a Soroksári út szervíz útjára és a Lechnerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerület.

0: kerületben az Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

volt Shakira sláger, az Objection itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára majd reggel 8 óra lesz, jönnek nálunk a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, akkor is számítok önökre, az órát pedig már is a Well Hello slágerével zárjuk, nálunk a rappart. Én Csák Attila vagyok, tartsanak velem a következő.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egyre hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Kód digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. Kód. Éld át. Merülj el benne.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: 6 pontos vasútfejlesztési programot hirdetett a kormány. Veszprém vármegye is csatlakozik a Strandok éjszakájához. Javában zajlik Balatonfüreden az Anna Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztések 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Magyar Péter miniszterelnök 6 pontos tervet ismertetett. Az első cél, hogy minden megyeszékhely gyorsabban és kiszámíthatóbban legyen elérhető. Egész nap közlekedő megbízható intercity járatok, új motorvonatok és a fővonalakon legalább 100 km/órás átlagsebesség szerepel a tervek között. Megtartanák és fejlesztenék a mellékvonalakat, korszerű hibrid járműveket szereznének be, valamint összehangolnák a busz és a vasúti közlekedést. Fejlesztenék az elővárosi közlekedést is Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, és bővülhetne a tramtrain rendszer. A program része a fővárosi kötött pályás kapcsolatok fejlesztése, a vasúti áruszállítás erősítése, valamint a nemzetközi összeköttetések bővítése. Szombaton rendezik meg a 17. Strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal, sztárfellépőkkel és egyedi gasztronómiai kínálattal. A Strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: A Strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a Strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
0: A Strandok éjszakájához térségünkben az Annagúra Aquapark Balatonfüred, a Pápai Várkert fürdő és a Siófoki Galériusz fürdő is csatlakozott. A részletek megtalálhatók a Fürdőszövetség honlapján. Javában zajlik Balatonfüreden az Anna Fesztivál. A rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját a Szentgyörgyi Horváth Krisztina emléktábla megkoszorúzásával tartották kedden a Horváth háznál, ahol felidézték az Anna bál csak nem 200 éves hagyományait. Az emléktábla idén 20 éve őrzi a legendás bál névadójának emlékét. A nyitónapon a reformkori bálok történetéről is tartottak beszélgetést, este pedig ismét életre kelt a Szerenádok éjszakája, amely az Anna Fesztivál egyik legkedveltebb hagyománya. A programsorozata hét folyamán kulturális eseményekkel folytatódik, csúcspontja pedig a 201. Anna bál lesz szombaton. Az érdeklődők kivetítőn követhetik az eseményt, ahol idén is megválasztják a bál szépét. Fiatal kerettel vág neki az NB3-as bajnokságnak a VSC Veszprém. Gunter Zsolt vezetőedző szerint a csapat eredményes felkészülésen van túl, amely során 6 edzőmeccsen 3 győzelmet és 3 vereséget szenvedett. A nyáron 8 játékos távozott, 9 érkezett, közülük 7-an a klub saját utánpótlásából kerültek fel. A szakvezető szerint hosszú távon a veszprémi labdarúgás jövőjét a saját nevelésű futballistákra kell építeni.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Lezárták a mai naptól az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda Bogdán út között közlekedik. Szakaszos és időszakos lezárásra készülnek majd ma 18 órától 21 óra 30-ig az első kerületben a Szent Háromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, valamint a Lánchíd Pesti alsórakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon. A mai napon a 15-ös autóbusz a Kávin tér felé megáll a 76-os trolibusz Hegedős Gyula utca megállójában is. A mai napon 22 órától vasárnap 5 óráig a Kőbányai út befelé vezető oldalát lezárják karbantartás miatt. A forgalom rendőri irányítással a villamosinen haladhat. Lezárják a 4. kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd nálunk Justin Bieber, amik a TNT elsőként pedig Ray Dalton és a Blood Running. Tartsanak velem, jó reggelt és jó hétvégét!

Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Folytatódott a nyári közlekedés biztonsági kampánya Margit szigetnél. Fél idejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedés biztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. Úgy figyeljenek magukra, hogyha útnak indulnának bármilyen eszközzel. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Chris Ray és a Door to Hell, ezt már is most.

0: Sharon X és a Kings and Queens itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az énekesnőnek egyébként korábban a Sweet Psycho című slágere hozta meg számára a világhírnevet. A dal több mint 20 ország slágerlistáját vezette, köztük az Egyesült Királyságét is. És a legutóbbi slágere, tehát a Kings and Queens egyfajta modern női himnusznak szánta, amely azt üzeni, hogy a nők ugyanolyan erősek és vezetőképesek, mint a férfiak, úgyhogy nagyon jó kis dalszövege van ennek a slágernek. Nem sokára itt a Sláger FM-en szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvítve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Lezárták a mai naptól az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda Bogdán út között közlekedik. Szakaszos és időszakos lezárásra készülnek majd ma 18 órától 21 óra 30-ig az első kerületben a Szent Háromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, valamint a Lánchíd pesti alsórakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon. A mai napon a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé megáll, a 76-os trolibusz Hegedős Gyula utca megállójában is. A mai napon 22 órától vasárnap 5 óráig a Kőbányai út befelé vezető oldalát lezárják karbantartás miatt. A forgalom rendőri irányítással a villamos sínen haladhat. Lezárják a 4. kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez

Ez volt Ed Sheeran és a Bad Habits, aki nem csak előadóként sikeres, ő érte többek között Justin Bieber, Love Yourself, valamint a BTS, a One Direction is, Rita Ora slágereit is, úgyhogy azt gondolom, hogy Ed Sheeran nagyon nem kell bemutatni senkinek, az ő slágerét hallgattuk meg most itt a Sláger FM-en az Ébredés mellé, nem sokára pedig reggel 9 óra lesz majd, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is, én Csáka Attila vagyok, Ray Parker Jr. és a Ghostbusters pedig jön az óra zárásaként most itt a Slágeren.

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Code digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek codeveszprém.hu. Code. Éld át. Merülj el benne.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. Hétfőtől 4 napon át bontják a veszprémi KH-s házat. Ezen a hétvégén sem tartják meg a Balaton átúszást. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. A Novartis és Veszprém megyei jogú város önkormányzatának együttműködésében megvalósult esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a rendszeres ellenőrzés fontosságára. A veszprémi programon több mint 100-an vettek részt, akik ingyenes vizsgálatokon, valamint személyre szabott orvosi tanácsadáson is részesültek. A szűrések során a résztvevők egy része magas LDL koleszterin szinttel, vagy emelkedett lipoprotein értékkel szembesültek, amelyek fokozott szív- és érrendszeri kockázatot jelentenek. A 2023 óta működő országos kezdeményezés eddigi állomásain több ezer vizsgálatot végeztek el. A szakemberek szerint a korai felismerés és az időben megkezdett életmódváltás, illetve szükség esetén kezelés jelentősen hozzájárulhat a súlyos betegségek megelőzéséhez. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köbör Anita kormány szóvivő ismertette a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszttérképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert KH-s házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. 4 turisztikai alrégióra osztanák a Balaton térségét az újonnan megalakult B4 szövetség kezdeményezésére. A Siófokon létrejött szervezetben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hívíz és Zalakaros működik együtt a balatoni turizmus fejlesztéséért. A szövetség célja, hogy a régió egységes balatoni márkaként jelenjen meg a nemzetközi piacon, miközben az egyes térségek saját turisztikai értékeit is kiemelik. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló jogi régióvá váljon, valamint visszaállítsák a kisebb települések idegenforgalmi adójához kapcsolódó állami támogatásokat. A kezdeményezésről augusztusban előbb a balatoni országgyűlési képviselőkkel, majd a kormánnyal is egyeztetnek. Különleges zenei programmal készül Veszprém az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a Gyárkert színpadán lép fel a Grund, a Vígszínház népszerű fiúzenekara. A koncert a város Szent István napi ünnepsorozatának része, így a hagyományos megemlékezések mellett egy különleges könnyű zenei élménnyel is várják a közönséget. A rendezvény ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt ezen a hétvégén sem rendezik meg a 44. Lidl Balaton átúszást, közölte a szervező Budapest sportiroda. Az eseményt korábban már elhalasztották a kedvezőtlen időjárás miatt. A tervezett új időpont most augusztus 1-e szombat. Akinek ez nem megfelelő, július 28-án délig mondhatja le a nevezést. A jelentkezést július 30-án újra nyitják, így a felszabaduló helyek függvényében új résztvevők is nevezhetnek.
1: Vezessenek óvatosan. Egyirányosították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert itt gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös, a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szélkámán tér, Csaba utca és a Dózsa-György út közötti megállókat, Rákospalota, Kossuth utca felé. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben, a Zöld Lomb utcában, a Pippang utcánál vízvezeték javítása miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert itt javítják a csatornát. A Kucsma utcába útszűkületre számítsanak, hogyha ide behajtanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kívánok mindenkinek, 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáka Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként az óra indításaként Calvin Harris, Pharrell Williams és Katy Perry, valamint Big Shane közöse. Tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM, benne pedig a Sláger hétvégét hallgatják, és irány a zsámbéki blues piknik, hiszen július 21 és 26-a között várnak itt mindenkit. 10. évfordulójához érkezett a Zsámbéki Művelődési Ház és környékén élő blues zenészek összefogásából létrejött a Zsámbéki blues piknik. A kezdetben egynapos program eleinte helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel 3 napon át élvezhetik a blues dallamokat a festői környezetben. Ráadásul idén kiállítások, zenei workshopok, könyv és divatbemutatók, illetve egy filmvetítés is színesíti az eseményt, mindez tehát Zsámbékon, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a szombat délelőtt mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Hooligans és a Félember, ez szóval már is most nálunk.

Szép szombatot és jó reggelt a későn ébredőknek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig 9:30 lesz majd. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd Lui érkezik a Gold című slágerével, aki 14 évesen bekerült a német The Voice Kids döntőjébe, tehát már jóval a Gold előtt országos ismerettséget szerzett, úgyhogy ez a sláger hozta meg számára egyébként a valódi ismertséget. Mindjárt ezzel folytatjuk majd a délelőttet itt a slágeren. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek!

0: óvatosan. Egyirányosították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert itt gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös, a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szélkámán tér, Csaba utca és a Dózsa-György út közötti megállókat, Rákospalota, Kossuth utca felé. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben, a Zöld Lomb utcában, a Pippang utcánál vízvezeték javítása miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert itt javítják a csatornát. A Kucsma utcába útszűkületre számítsanak, úgyhogy ide behajtanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó pihenést kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára, majd délelőtt 10 óra lesz, ha pedig úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8, és mi pedig már is zárjuk az órát a Benzobon slágerével, jön nálunk a Mystical Magical, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt a későn ébredőknek, és jó hétvégét, jó pihenést!
1: My name is Benson Boone.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
1: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
1: Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

0: 6 pontos vasútfejlesztési programot hirdetett a kormány. Veszprém vármegye is csatlakozik a Strandok éjszakájához. Javában zajlik Balatonfüreden az Anna Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztések 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Magyar Péter miniszterelnök 6 pontos tervet ismertetett. Az első cél, hogy minden megyeszékhely gyorsabban és kiszámíthatóbban legyen elérhető. Egész nap közlekedő megbízható intercity járatok, új motorvonatok és a fővonalakon legalább 100 km/órás átlagsebesség szerepel a tervek között. Megtartanák és fejlesztenék a mellékvonalakat, korszerű hibrid járműveket szereznének be, valamint összehangolnák a busz és a vasúti közlekedést. Fejlesztenék az elővárosi közlekedést is Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, és bővülhetne a tram-train rendszer. A program része a fővárosi kötött pályás kapcsolatok fejlesztése, a vasúti áruszállítás erősítése, valamint a nemzetközi összeköttetések bővítése. Szombaton rendezik meg a 17. Strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal, sztárfellépőkkel és egyedi gasztronómiai kínálattal. A Strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: A Strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a Strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
0: A Strandok éjszakájához térségünkben az Annagúra Aquapark Balatonfüred, a Pápai Várkert fürdő és a Siófoki Galériusz fürdő is csatlakozott. A részletek megtalálhatók a Fürdőszövetség honlapján. Javában zajlik Balatonfüreden az Anna Fesztivál. A rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját a Szentgyörgyi Horváth Krisztina emléktábla megkoszorúzásával tartották kedden a Horváth háznál, ahol felidézték az Anna bál csak nem 200 éves hagyományait. Az emléktábla idén 20 éve őrzi a legendás bál névadójának emlékét. A nyitónapon a reformkori bálok történetéről is tartottak beszélgetést, este pedig ismét életre kelt a Szerenádok éjszakája, amely az Anna Fesztivál egyik legkedveltebb hagyománya. A programsorozata hét folyamán kulturális eseményekkel folytatódik, csúcspontja pedig a 201. Anna bál lesz szombaton. Az érdeklődők kivetítőn követhetik az eseményt, ahol idén is megválasztják a bál szépét. Fiatal kerettel vág neki az NB3-as bajnokságnak a VSC Veszprém. Gunter Zsolt vezetőedző szerint a csapat eredményes felkészülésen van túl, amely során 6 edzőmeccsen 3 győzelmet és 3 vereséget szenvedett. A nyáron 8 játékos távozott, 9 érkezett, közülük 7-an a klub saját utánpótlásából kerültek fel. A szakvezető szerint hosszú távon a veszprémi labdarúgás jövőjét a saját nevelésű futballistákra kell építeni.
2: Köszönjük, óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében az átterelt belső sávban 3 személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabányai Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutási, több mint 10 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb járműmozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok mindenkinek, valamint jó hétvégét, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Én Csáka Attila vagyok, itt van elsőként a The Weeknd slágere, Szalmár is nálunk, a Save Your Tears. Jó időtöltést!

Jó pihenést mindenkinek, és jó hétvégét, ez a Sláger FM, és hogy a kicsit kimozdulnának akár ezen a hétvégén, akár pedig még a nyár folyamán, akkor jó hír, hogy ismét várja a látogatókat a római parti plázs. A Dunai fürdőhelyet a heves esőzések miatt kellett ideiglenesen bezárni, mostanra azonban helyreállt a vízminőség. Az ingyenesen használható strand augusztus 23-áig tart nyitva, minden nap 10 és este 6 óra között várják ide a fürdőzni vágyókat, úgyhogy ez egy szuper hétvégi program lehet akár, vagy később is mondjuk a jövő hét folyamán. Itt a Sláger FM-en pedig jön most a Billy Ocean slágere a Sláger hétvégében. Jó időtartást mindenkinek is, jó pihenést!

0: Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM. Nem sokára pedig majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Majd hozom Camila Cabello slágerét, majd jön tőle a Don't Go Yet, az énekesnő egyébként Kubában született, majd gyerekként Kuba és Mexikó között ingázott, végül 6 éves korában édesanyjával Miami-ba költözött. Angolul kezdetben egyáltalán nem beszélt, nyelvet főként tévéműsorokból és rajzfilmekből tanulta meg. Az X-faktorban egyébként eredetileg szólóénekesként indult, kiesett, majd a zsűri visszahívta is. Négy másik lányjal együtt megalapították a Fifth Harmony című együttest. Mindössze 15 éves volt, amikor bekerült a Fifth Harmony-ba. A világ egyik legsikeresebb lánycsapatának tagja lett egyébként. Azóta pedig számtalan nagy slágert köszönhetünk neki, mindjárt tehát a Don't Go Yet szólít a sláger hétvégében. A hétvége folyamán napközben nyugat-délnyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, főleg vasárnap, és a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek később keletebbre is áttolódnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, majd vasárnap hajnalban 10 és 18 fokot mérhetünk, ma viszont napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében, az átterelt belső sávban három személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutási, több mint 10 kilométeres a torlódás, aki teheti válasszon másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb járműmozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is még együtt rádiózhatunk és érdemes figyelni és fülelni, hiszen játszunk is, hogyha meghallják majd Mobi slágerét, akkor harmadikként kell telefonálni, 06 30 30 95 8, és hogyha harmadikként telefonáltok, akkor esélyesek lehetnek arra, hogy elvigyék tőlem a páros belépőt Mobi augusztus 1-i koncertjére a Budapest Parkban, úgyhogy tessék nagyon figyelni, itt a Sláger FM-en pedig most zárjuk az órát a bombonslágerével, jön a Szurícs, úgy tartsanak velem a következő órában is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az URFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A változások a törvény hatályba lépését követően léptek életbe, várhatóan október 1-e után. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek, a rendvédelmi szervek között már folyamatosak az egyeztetések, együttműködések. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell. Azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára lezárták a Margit hidat is, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a Műpa Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében, az átterelt belső sávban három személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabányai Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutási, több mint 10 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszol másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb jármű mozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, a stúdióban továbbra is Csáky Attila, úgyhogy meghallják Mobi slágerét, akkor pedig harmadikként telefonáljanak, és önöké lehet a páros belépő Mobi augusztus 1-i budapesti koncertjére. Most Bruno Mars és az I Just Might jön elsőként, tartsanak velem.
0: A legnagyobb slágerek változatosan csak a

a Sláger FM, és hallottuk Mobi slágerét nem olyan rég, hogyha pedig szeretnének ott lenni Mobi budapesti koncertjén, és elvinnék tőlem a páros belépőjét, akkor nincs más dolgok, mint telefonálni. Most kell hívni harmadikként 06 30 30 30 95 8-as. Addig pedig Eddie Grant Sláger, az Ágnot van a

0: a Sláger FM, és játszunk, hiszen Mobi Slágerét hallottuk az órában, és megvan a harmadik telefonálunk, aki esélyes arra, hogy elvigye tőlem a páros belépjegyet Mobi budapesti koncertjére, ami augusztus 1-én lesz majd, és valaki itt várakozik a vonalban. Hello, hello, Csáki Attila vagyok.
1: Szia, te Lavinia vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó hírem van, harmadikként telefonáltál, te vagy a harmadik telefonálunk.
1: Nem mondod.
0: De ez a jó hírem. Megkérdezted még egyszer a vezeték neved, bocsánat?
1: Lavinia.
0: Lavinia, oké, okay, Lavinia, igen, ez lett volna a kérdés. Köszönöm, oké. Okay. Na, hát jó hír, akkor harmadikként telefonáltál, már esélyes vagy arra, hogy elvidd a belépőt. Van két kérdésem.
1: Igen.
0: Ha helyes a válasz, akkor már is oda tudom adni ezt a páros belépőt Mobi budapesti koncertjére. Na, az első kérdés az így szól, hogy hol született Mobi, Amerika vagy Kanada?
1: Hát legyen Amerika.
0: Amerikai, így van, amerikai énekes, úgyhogy az első kérdés az megvan. A második egy másik, az Sláger FM-mel kapcsolatos, hogy Mautner Zsófi műsorát mikor hallhatod a Sláger FM-en? Hétfőn reggel 8 és 9 között, vagy vasárnap 8 és 9 között, a kóstoljuk meg azt.
1: Vasárnap
0: bizony a válasz, és úgyhogy gratulálok, megvan a páros belépő Mobi budapesti koncertjére. Ki lesz a kísérő?
1: Hát szerintem a barátnőmet viszem.
0: Na, szuper. Ugye augusztus 1-én a Budapest Parkban fog majd fellépni, úgyhogy akkor nektek nagyon jó szórakozást kívánok. Szuper lesz biztosan. Tessék figyelni és fülelni, hiszen a koncertélmények nyara folyamatosan zajlik itt a Sláger FM-en, most pedig folytatjuk az időjárás jelentéssel, majd hozom Andris Slágerit, jön mindjárt a Golden. A hétvége folyamán napközben nyugat-délnyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, főleg vasárnap, és a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek később keletebbre is áttolódnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, majd vasárnap hajnalban 10 és 18 fokot mérhetünk, ma viszont napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében, az átterelt belső sávban három személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabányai Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutási, több mint 10 kilométeres a torlódás, aki telti válaszol másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb jármű mozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeret.

0: vagyunk a sláger. Sláger FM.
1: A sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd szombat dél lesz, úgyhogy érkezik a sláger hétvége délutáni felvonása Karakas Balázsról. Jóság!
2: Szia, hát 40 éves hidegrekord dőlt meg a hajnalban, a Bakony Bélen 4,7 Celsius fokot mértek.
1: Annyira jó volt. Nyitott ablaknál aludni, egyszerűen jobb volt, mint a klíma. Komolyan.
2: Hát sokkal jobb egyébként. Főleg, amikor hallom hajnal 4-kor a hazaérkező egyetemistákat, akik így megtolták a bulit.
1: Igen, az a másik, az a nyár szép arca. De jövő héttől visszatérnek elvileg a 30 fok feletti értékek, és elméletek a mostani előrejelzések szerint, úgyhogy tessék készülni. Nyár még nem ért véget.
2: Bizonyám, és ettől függetlenül velünk marad a nyár minden érzése is, úgyhogy lesznek még azért itt nagy bulik, nagy koncertek Budapesten. Érdemes figyelni, fülelni folyamatosan.
1: Bizonyám, hiszen játszunk. És itt a Sláger FM-en most búcsúzom, Balázs, neked jó munkát.
2: Köszi, Ati, csecse.
1: Na, viszont hallásra.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az élmény.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke.
6: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somnocenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után! 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek!
10: Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait az ősszel. 2028-ra kapott időpontot MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Kórházban. Szombat estig tart a Veszprémi Utcazene Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait ősszel. Az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, csaknem 3/4 jutott be valamelyik egyetemre vagy főiskolára. A felvettek 10-ből 8-an állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. A legnépszerűbb területek idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki, a bölcsész és az informatikai képzések voltak, miközben a tanárképzésre rekordszámú hallgató nyert felvételt. A legtöbb új hallgató ismét az ELTE-n folytathatja tanulmányait. Akik most nem kerültek be vagy korábban nem jelentkeztek, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban még pályázhatnak a meghirdetett képzésekre. 2028. januárjára kapott időpontot gerinc MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kunet Zsombor egészségügyi szakértő. Bejegyzéséhez a vizsgálatkérőlapot is csatolta, amely szerint a vizsgálat időpontja csak másfél év múlva esedékes. Kunet Zsombor szerint a hosszú diagnosztikai várólisták komoly problémát jelentenek, és ezek sok esetben nagyobb hatással lehetnek a betegek életkilátásaira, mint egyes műtéti várólisták. Hozzátette, bízik abban, hogy az augusztus végén végéig elkészülő országos várólista csökkentő program kiemelten foglalkozik majd a diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének javításával. A héten egyébként a Veszprémi Kórházban több röntgen és MR berendezés is elromlott, így sok beteget átirányítottak más kórházakba, de a sürgős esetekben elvégzik a vizsgálatot. Kamionnal ütközött egy személyautó pénteken a 8-as főúton. A baleset a Devecseri szakaszon, a Tapolcai elágazásnál történt. A karambolhoz az ajkai hivatásos tűzoltók vonultak ki. A raj áramtalanította a személykocsit, az üres egyébként tejszállító tartályos teherautó feszültségmentesítésére nem volt szükség. Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Arra kéri a kirándulókat és a fotózni vágyókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém vármegyei szervezete, hogy ne másszanak fel a széna és szalma bálákra. A több száz kilogrammos bálák megmozdulhatnak vagy legurulhatnak, ami súlyos, akár életveszélyes balesetet is okozhat. A felmászás emellett a bálákat is károsíthatja. Megsérülhet a háló vagy a zsineg, beászhat a takarmány, ami penészedéshez és jelentős anyagi veszteséghez vezethet. A gazdák emlékeztetnek, hogy ezek a bálák nem díszletek, hanem a haszonállatok téli takarmányát és almozását biztosítják. A szervezet azt kéri, hogy mindenki óvja a gazdák munkáját, és a fényképeket inkább a bálák mellett készítsék el. Szombat estig tart Veszprém egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye, a Veszprémi Utcazene Fesztivál. A belváros utcáin és terein egész nap hazai és külföldi utcazenészek, este pedig nemzetközi előadók gondoskodnak a fesztivál hangulatról. A látogatók a food truck show kínálatából is válogathatnak, ahol a street food különlegességektől a nemzetközi konyha ízeig számos finomság várja az érdeklődőket. Három vedacos atléta képviselte Veszprémet az olaszországi Rejtiben rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokságon. A legjobb eredményt Horváth Botond érte el, aki 7,57 méteres ugrással az előkelő 5. helyen végzett a férfi távolugrás döntőjében. Mirejder Gergő 2000 méter akadályfutásban mindössze 4 másodperccel maradt le a fináléről, végül a 16. helyen zárt. Molnár Petra Laura női kalapácsvetésben 52,63 méteres dobással szerzett értékes nemzetközi tapasztalatot.
11: Mondom a közlekedési híreket most, itt a Sláger FM-en. Ne felejtjék, hogy a pesti alsórakpart le van zárva szokásosan az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik ilyenkor birtokba. Élénkebb a forgalom a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton is, szakaszonként az Andrássy úton is több lehet az autós ebben a pillanatban is, a Rákóczi úton is. Mindezek mellett az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a terelésben, Bicske térségében az átterelt belső sávon korábban baleset történt. Mindkét irányban meg van nyitva a belső sáv, a forgalmi akadály már nincs jelen, de a torlódás továbbra is jelentős. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a terelésben. Mindkét sávon lassan haladnak a gépjárművek Tatabánya és Szárliget között. Nehéz az előrejutás, a torlódás több mint 10 kilométeres. Az Útinform szakemberei azt tanácsolják, hogy válasszanak másik útvonalat, vagy induljanak később. Szakaszosan torlódik a forgalom az M7-es autópályán is Érd és Tárnok között. Az erős forgalom miatt mindkét irányban hosszabb lehet a menetidő.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A nap sűt, itt a hétvége déle elmúlt. Mi bajunk lehet? Jó étvágyat a most ebédelőknek. A stúdióban szombat délután is Karakas Balázs. A svéd énekesnővel kezdünk, aki 17 évesen nyert tehetségkutatót Svédországban. Agnes Carlsson indít, ez a Release Me.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Itt a Sláger FM-en azok a zenék szólnak, amelyek a hétvége ritmusát és hangulatát tökéletesen beállítják. Ne feledjék, hogy sokan vannak az M7-esen Érd és Tárnok között, szakaszosan torlódik a forgalom a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint, de mindezek mellett már lehet készülni erre a hétvégére, ami ugye különleges, hiszen most lesz a Magyar Nagydíj Magyaródon. Ennek okán a nagydíj napján vasárnap a Török Bálinti Nádastónál egész napos ingyenes autósportos programokkal várják a rajongókat. A futamot óriás kivetítőn lehet követni élőben, napközben profi versenyszimulátorokat lehet kipróbálni, este pedig majd a Boda Family koncertje gondoskodik a hangulatról, a programot pedig egy különleges mozizás zárja majd, ugyanis szabadtéren a csillagok alatt vetítik a Brad Pitt főszereplésével készült Forma 1 című filmet. Jó szórakozást kívánok hozzá, és ahogy ígértem, lendületes dologkal tesszük mindezt, hiszen a Republik és a 90-es évek közepének egyik nagy magyar zenéje, Ha itt lennél velem.

O'Brien Adams, Mel C és a When You're Gone. Ez a Sláger FM. Jócskán fél egy után járunk már a most ebédelőknek. Jó étvágyat kívánok! Se búzival pörök tovább a délután. 2 éve áprilisban jelent meg ez a dal, olyan könnyed, country popos hangzás, amitől mi is egy picit szabadabbnak érezhetjük magunkat, és talán az amerikai álomból is elcsíphetünk egy szeletet. Se búzitól az a Barson következik, előtte nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható a fővárosban. Ma sok napsütésre készülhetünk Budapesten, amit időnként fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Csapadék nem várható, mérsékelt marad a délnyugati szél. Délutára olyan nagyjából 27-28 fok környékére melegszik a levegő hőmérséklete a fővárosban, az UV-sugárzás erős lesz. Vasárnap is még viszonylag friss lesz a reggel. Budapesten a minimumok nagyjából 17-18 fok környékén alakulnak majd. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan még záporok, zivatarok is lehetnek. Jócskán fél egy után nézzük a közlekedési híreket. Ne felejtjék, a pesti alsórakpart továbbra is le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen ismét szokásosan nagy gyalogosok vehették birtokba ezt a területet. Picit élénkebb a forgalom a Rákóczi úton, és egyes szakaszokon a budai alsórakpartokon is több lehet az autós. De nyilván itt jelentős torlódásokra nem kell készülni, egészen laza azért ez a szombat délután. Arra viszont számíthatnak, hogy továbbra is szakaszosan torlódik a forgalom az M7-esen Érdéstárnok között, erős a forgalom mindkét irányban. Az M1-esen Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom közötti részen a kiépített terelésben Bicske térségében korábban volt egy baleset az átterelt belső sávon. Mindkét irányban megindult a forgalom, de ennek ellenére azért van még némi torlódás. De egyébként a balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, az útinform szerint több mint 10 kilométeres a torlódás. Ennek okán én is úgy gondolom, hogy érdemes lehet akár másik útvonalat választani.

0: amikor nem ment a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: A Mojótól a Lady 3-4-1 után is a Sláger FM-et hallgatják, az ebédhez természetes, hogy jó étvágyat kívánok, és persze pörgünk azokkal a zenékkel, amiket igazán szeretünk. Önök is elmondhatják, hogy szeretik-e vagy nem. Töltsék ki a slágerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációjában a zenei kvízünket, és még nyerhetnek is vele pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy egy kis kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kapd a slágerfm.hu-ra, és töltsék ki a zenei kvízünket. A folytatásban pedig Lady Gaga, azzal a zenével, ami ugye feltűnt a Wednesday című méltán népszerű sorozatban is. Itt a kiválóság, The Dead Dance!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövő héttől bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Az alacsony vízállás miatt hajó helyett buszokkal érkeznek a turisták. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Keremföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort, Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorródtak a szállodahajók Komáromban. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre, hangzott el az RTL híradóban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján pénteken délután Komáromnál, a mérőpontnál, ami nem a meder alját jelenti, 10 cm volt a vízállás, a fővárosban pedig 47. Siklós Gabriella, a főigazgatóság szóvivője elmondta, a következő néhány napban várható némi csapadék a vízgyűjtő területekre. Az előrejelzések szerint a hétvégétől a jövő hét elejétől néhány deciméteres vízszint emelkedés várható, de ettől függetlenül továbbra is nagyon alacsony lesz a vízállás a Duna magyarországi részén. A csatorna megkeresésére a közlekedési és beruházási minisztériumtól azt írták, jelenleg Komárom térségében 7 szállodahajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be. Jelentős változásokat vezet be a 2026-os Forma 1-es magyar nagydíj idejére a Heli Hungary Kft. A társaság közleményében azt állította, hogy a korábbi évek tapasztalatait és a lakossági észrevételeket figyelembe véve átszervezték a helikopteres transzferek útvonalát. A cég tájékoztatása szerint az utasfelvételeket idén már nem Budapesten végzik, hanem a fővárostól északnyugatra található Lupa Beach közelében kialakított helyszínen. A cél az, hogy a helikopter forgalom minél kevésbé terhelje zajjal a budapestieket. Közölték azt is, hogy a helikopterflotta egy része technikai okokból továbbra is használhatja a budaörsi repülőteret, azonban ezeknek az átrepüléseknek az útvonalát is úgy alakították ki, hogy lehetőség szerint elkerüljék Budapest sűrűbben lakott részeit. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. A Magyar Szövetség Versenybizottsága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto Ferencváros találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája meggyőztes Real Madridot fogadja a Grupama arénában, írja a Magyar Hírlap. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
2: Nézzük a közlekedési információkat, és jó utat a Sláger FM-mel. A pesti alsó rakpart ugye le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen most a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adták át a területet. Bizony élénkebb lehet a forgalom szakaszonként a Rákóczi úton és a budai alsó rakparton is, úgyhogy itt számoljanak erre, de nincs jelentős torlódás. Ami viszont izgalmas, hogy szakaszosan torlódik az M7-es autópálya Érd és Martonvásár között, leginkább a Balaton felé, sokan akarnak lemenni legnagyobb tavunkhoz. Erős a forgalom, itt szakaszos lassulásra számíthatnak az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, a torlódás több mint 10 kilométeres hosszúságú, ha tehetik, választanak másik útvonalat. Ezen a hétvégén lesz a 41. Forma 1 Magyar Nagydíj Magyaródon a Hungaroringen, azon a napon majd erősebb járműforgalomra készülhetnek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is miénk az egész hétvége, és miénk az a rengeteg jó dal, amit meg fogunk most hallgatni a folytatásban. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Visszaugrunk a zenei tévék őskorára, Britneyvel és a Baby One More Time-mal. Előtte viszont Kelly Ripa Jepsen Indeed, Call Me Maybe.

Csodás Iva Max és a My Head and My Heart itt a Sláger FM-en, ahol egész hétvégén azok a zenék szólnak, amelyek megtartják a lendületünket, és hamarosan egy csapat, az In Excess is ebben fog nekünk segíteni. Mindezek mellett mondom a legizgalmasabb környékbéli programokat, mert hogy a 170 éve született Strobl Alajos előtt tiszteleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem új nagyszabású kiállítása. A tárlat 45 bemutatott alkotása nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is elénk tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek. Ezen kívül ráadásul olyan különlegességeket is meg lehet nézni, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült a művész munkáiként azonosítani. Az ingyenes kiállítást egyébként 2-től szombatig lehet megtekinteni a helyszín nyitvatartás idejében, és ráadásul egészen szeptember 19-ig bőven van még erre lehetőség. Nálunk pedig arra is van lehetőség, hogy a hétvége jó hangulatban teljen. Most az ausztrál In Excess csapat 87-ben megjelent kislemeze érkezik most a következőkben. A Need You Tonight-tal nosztalgiázunk.

0: Ő volt a csodás Sabrina Carpenter és a Tears egy könnyed, nyáriasnak ígérkező délutánon. Ez itt a Sláger FM, örülök, hogy együtt töltjük azt az időszakot is, amikor jobb esetben a pihenésé a főszerep. Miley Cyrus pedig nagyon sokat dolgozott egy időben, amíg a járvány miatt, ugye a Covid járvány miatt az egész világ lezárt, ő kiadott egy vadonatúj dalt, és általában maga rendezte a videoklipjét is. Miley Cyrus és a 2020-as nagy kedvenc a Midnight Sky, na de előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten és térségünkben. Az idő nem lesz rossz, sokat süthet a nap Budapesten, fronthatás nem várható, ám a magasban zajló melegedés miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás változás jelentkezhet és csökkenhet a teljesítő képesség. A szelesebb időszakok felerősíthetik a fejfájásos gondokat, ilyenkor úgy ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az UV-sugárzás erős egészen délután 4-ig Budapesten, ezért a szabadban tartózkodóknak ajánlott a bőrük megfelelő védelméről gondoskodni, és hát persze nyár van, figyeljünk oda a folyadék megfelelő bevitelére. Már mondom is a friss közlekedési információkat, balesetmentes autózást. Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Tatabánya és a Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban araszolnak a járművek. A Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Érdemes másik útvonalat választani. Szakaszosan torlódik az M7-es autópálya is, Érd és Martonvásár között az erős forgalom miatt sokan ruccanak le a Balcsira. Nincs kánikula, de azért olyan jó kis úszkálós idő van. A 3-as főúton Kerepes térségében sajnos baleset történt, a 21-es kilométernél ennek okán félpályán halad a forgalom. Ma is holnap napközben a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülhetnek, mert javítják az útburkolatot. Ami pedig ezen túl még fontos, hogy lezárták mától az Óbudai szigetet rendezvény előkészületek miatt. A 226-os busz terelve, a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdán.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Felidézte a 2000-es évek elejének klub életét, ez pedig a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a hétvégi lazítás közben, de azért ne tessék túlságosan lazítani, folyamatosan figyelni kell a rádiót, hiszen bármikor énekelhetnek azok a világsztárok, akik Budapestre is ellátogatnak, és akiknek a koncertjeire lehet páros belépőt nyerni tőlünk. Lenny Kravitz, Moby, Seal, a svéd gyönyörűség Zara Larsson, Moby, és még sorolhatnám, hogy hány nagy előadó koncertjeire lehet belépőt nyerni, és annyit megsugok, hogy egyébként lesz olyan előadó, akinek a koncertjére történő nyereménnyel magára a Sziget Fesztiválra is be lehet majd menni, szóval azért ez durva, nagyon-nagyon jó lesz. Tessék figyelni folyamatosan a Sláger FM-et, és akkor kell telefonálni, amikor szólunk, hogy telefonálni kell. De akkor azonnal. Addig miénk zsíd a slágere. Jön most a Fekete Rúzs.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motor.

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tünetének enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat. Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 080-200-200-at!
8: Autóüveg Pilkington!
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához!
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom!
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

0: Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. Hétfőtől 4 napon át bontják a veszprémi KH-s házat. Ezen a hétvégén sem tartják meg a Balatonátúzást. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. A Novartis és Veszprém megyei jogú város önkormányzatának együttműködésében megvalósult esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a rendszeres ellenőrzés fontosságára. A veszprémi programon több mint 100-an vettek részt, akik ingyenes vizsgálatokon, valamint személyre szabott orvosi tanácsadáson is részesültek. A szűrések során a résztvevők egy része magas LDL koleszterin szinttel, vagy emelkedett lipoprotein értékkel szembesültek, amelyek fokozott szív- és érrendszeri kockázatot jelentenek. A 2023 óta működő országos kezdeményezés eddigi állomásain több ezer vizsgálatot végeztek el. A szakemberek szerint a korai felismerés és az időben megkezdett életmódváltás, illetve szükség esetén kezelés jelentősen hozzájárulhat a súlyos betegségek megelőzéséhez. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormányszóvivő ismertette a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert KH-s házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. 4 turisztikai alrégióra osztanák a Balaton térségét az újonnan megalakult B4 szövetség kezdeményezésére. A Siófokon létrejött szervezetben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hívíz és Zalakaros működik együtt a balatoni turizmus fejlesztéséért. A szövetség célja, hogy a régió egységes balatoni márkaként jelenjen meg a nemzetközi piacon, miközben az egyes térségek saját turisztikai értékeit is kiemelik. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló jogi régióvá váljon, valamint visszaállítsák a kisebb települések idegenforgalmi adójához kapcsolódó állami támogatásokat. A kezdeményezésről augusztusban előbb a balatoni országgyűlési képviselőkkel, majd a kormánnyal is egyeztetnek. Különleges zenei programmal készül Veszprém az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a Gyerkert színpadán lép fel a Grund, a Vígszínház népszerű fiú zenekara. A koncert a város Szent István napi ünnepsorozatának része, így a hagyományos megemlékezések mellett egy különleges könnyű zenei élménnyel is várják a közönséget. A rendezvény ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt ezen a hétvégén sem rendezik meg a 44. Lidl Balaton átúszást, közölte a szervező Budapest Sportiroda. Az eseményt korábban már elhalasztották a kedvezőtlen időjárás miatt. A tervezett új időpont most augusztus 1-e szombat. Akinek ez nem megfelelő, július 28-án délig mondhatja le a nevezést. A jelentkezést július 30-án újra nyitják, így a felszabaduló helyek függvényében új résztvevők is nevezhetnek.
1: Kettő óra után is nézzük az utak híreit, ez a Sláger FM balesetmentes közlekedést kívánok, bármerre is tartanak. Továbbra is erős a forgalom, szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 km hosszúságú a torlódás, válasszanak másik útvonalat, ha tehetik. Szakaszosan torlódik a forgalom az M7-es autópályán is, sokan indultak el a Balatonra, Érd és Martonvásár között erős a forgalom. A 3-as főúton Kerepes térségében történt egy baleset, a 21-es kilométernél a forgalom jelen pillanatban is fél pályán haladhat. Budapesten érdemes arra készülni, hogy a hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban le van zárva a belső sáv a villamospálya karbantartása miatt. Ma és holnap napközben a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Balesetmentes közlekedést kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Örök tovább a délután, itt a nyár, és jönnek a legjobb zenék. Most egy olyan, ami Mark Ember jellegzetes popstílusát követi, de természetesen ott van benne az az igazi, valami varázslat, amit a világhírűvé vált. Itt az újdonság, a Closer to Me!

Dua Lipa, Training Season, 4-3 is elmúlt már. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mindezek mellett mindjárt érkezik hozzánk egy dal a 80-as évek legvégéről, a Soul to Soul csapattól. De ezek között mesélek arról, hogy mi mindent lehet csinálni Budapesten és a környékén. Még a mai nap folyamán az Újpalotai Nemzedékek Parkjában találkozhatunk a kultúra színével, javával, közösségi élményekkel és minőségi programokkal töltötték meg a 15. kerületet. Az ingyenes szabadtéri rendezvénysorozaton meg lehet nézni még a mai nap folyamán is nagyon-nagyon sok mindent. Vár minket a műfajok sokszínűsége, és hát persze a különleges nyáresti kikapcsolódás, ami egyszerre közösségi élmény és minőségi kulturális program. A mai nap folyamán Abba Show lesz majd este 8:30-tól Siminfalvi Ágota és Füredi Nikolett koncertje, holnap este 8:30-től pedig az Én és a kisöcsém zenés vígjáték nézhető meg Straub Dezsővel a főszerepben. Jó szórakozást kívánok hozzá! Akárcsak, ahogy ígértem, a Soul to Soul nevű csapathoz most a következőkben a felvétel nagyon-nagyon könnyed, nagyon jól fogyasztható, nem véletlen vezette 4 hétig anno a brit kislemezlistát. Soul to Soul és a Back to Life itt a Slágeren.

0: Webz zenéje a Vox zakatolt, ez pedig itt a Sláger FM egész hétvégén. Olyan előadókkal és világsztárokkal, mint Michael Jackson, aki a ma délutánnak egy különleges színfoltja lehet. De még előtte itt van Purple Disco Machine, a Hertz világslágerének újra gondolt verziójával. Megtartotta az eredeti éneket és a dal sötéte romantikus hangulatát, de azért feszes basszussal, csillogó szintis hangzással olyan eléggé klubbaráttá alakította ezt a számot, és gyakorlatilag tökéletesen Purple Disco Machine-es lett. Mindjárt jön a Wonderful Life, előtte nézzük, milyen idő várható. Budapesten időnként fátyol és kisebb gomoly felhők lehetnek, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Mérsékelt délnyugati szél várható. A legmelegebb órákban a mai nap folyamán 27-28 fok lehet, hajnalban pedig 17 fokig hűlhet le a hőmérséklet. Holnap is ugye ennek következtében még viszonylag friss lesz a reggel. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután már a nyugat-délnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet, és bizony elszórtan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok, amiket sokfelé kísérhet erős szél. A holnap délutára így érdemes rákészülni. Balesetmentes közlekedést kívánok, és jó utat bármerre is tartanak. Továbbra is szakaszosan torlódik a forgalom az M7-esen a Balaton irányába Érd és Martonvásár között. Sokan tartanak legnagyobb tavunk felé, legyenek türelmesek. Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra és torlódásra számíthatnak az M1-esen is a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a járművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, ott több mint 10 kilométeres a torlódás az Útinform legfrissebb hírei szerint. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Leknerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták mától az Óbudai Szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Let's
1: az Örmény énekesnő Rosalind dala, ez a Sláger FM. Remélem, hogy erről is elmondták véleményüket. Kitölthetik a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációjában. Elmondhatják a véleményüket, beleszólhatnak, hogy mi szóljon, és még nyerhetnek is pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Ezek mellett egy kis funk, egy kis diszkó, egy kis rádió barát pop. Imádjuk ezt a dalt, és már gyakorlatilag több mint 40 éve nem tudjuk, és nem is akarjuk elfelejteni. Cool and the Gang és a Celebration!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Óriási fejlesztésre készülnek Esztergomban. Nyomozást rendeltek el a nemzeti konzultáció ügyében. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra, hogy a Suzuki esztergomi gyára mint egy 2800 embernek ad munkát. Termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A tájékoztatás szerint a 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Arról is írtak, a déli körvasút második ütemének fejlesztésében két új, azonos kialakítású acélhíd váltja fel a meglévő szerkezeteket. Mindkét híd 109 méter hosszú és 20 méter széles, magasságuk 12 és 19 méter között változik, tömegük pedig egyenként megközelíti a 2500 tonnát. Nyomozást rendelt el a budapesti gazdasági ügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt a Tisza párt nem létező adóemelési terveiről szóló 12 milliárd forintos nemzeti konzultáció ügyében. A konzultáció kivitelezői között ott van a Balázsi Gyulához köthető cégcsoport, a Newland Media Kft. És a Launch Design Kft. Az ügyben egy magánszemély hűtlen kezelésre hivatkozva tett feljelentést, a rendőrség azonban ezt elutasította. Indoklásuk szerint a konzultáció kérdései nem közvetlenül a párt állítólagos programjairól szóltak, hanem általánosságban a kormány intézkedéseiről és az emberek véleményének megismeréséről. A budapesti gazdasági ügyészség végül nem a bíróságnak terjesztette fel az indítványt, hanem maga változtatta meg a rendőrség döntését és elrendelte a nyomozást. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy nagyszabású akció keretében 364 fegyvert foglalt le, amelyek egy részét a magyar-szlovák határon, másik részét egy budapesti lakóházban és egy szerszámboltban találták meg. Az ügyben három férfit gyanúsítanak lőfegyverrel való visszaéléssel, köztük egy 55 éves örmény állampolgárt, aki a józsefvárosi piacon működő szerszámboltjában árusította az illegális fegyvereket. A nyomozás során kiderült, hogy a fegyvereket Lengyelországból szerezték be, majd Magyarországra szállították, ahol azokat a magyar jogszabályok szerint éles lőfegyvernek minősülő módon alakították át. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Vasárnap már több felhő sodródik felénk, de sok napsütés várható.
2: Nézzük a közlekedés híreit is. Erős a forgalom, szakaszos torlódásra számíthatnak az M1-esen Budapest felé autózók, a Tatabánya és Herceghalom közötti terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a járművek. A Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Érdemes lehet másik útvonalat választani. Szakaszosan torlódik a forgalom az M7-esen is, hiszen sokan tartanak a Balaton irányába, ezért Érd és Martonvásár között erős a forgalom, torlódással találkozhatnak. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Hát nyilván egészen sokan akarnak majd odajutni, ezért számíthatnak arra, hogy azért ott a magyaródi csomópontnál már csak araszolva lehet majd közlekedni. Ne feledjék, hogy az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart a felújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt torlódásokra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Rengeteg jó zenét fogunk hallgatni szombat délután, akár úton van valaki a Balatonra, ott hol az itt, nagy takarít, mi itt vagyunk és hozzuk a legnagyobb slágereket. Justin Bieber mindjárt jön a Daisy-szel, előtte pedig Selena Gomez és egy jó pörgős dal, indul a Single Soon.
0: Minden, amit szeretünk.

A láthatatlan érintés, Genesis Phil Collins, Invisible Touch, mert ugye 80-as évek legnagyobbjai is nálunk mennek. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és mindjárt a csodaszép Taylor Swift is itt lesz velünk. Közben pedig ne feledjék el, ezen a hétvégén lesz majd a Forma 1 Magyar Nagydíj, és ennek okán ehhez kapcsolódóan Budapesten is lesznek programok. Például a kokáért egészen holnapig párafestés várja a Margit-szigeten. Ugye egy különleges élmény ez a Margit-sziget zenélő szökőkútjánál. Minden nap este 9 és 10 órakor lenyűgöző párafestés eleveníti fel a Magyar Nagydíj történetének legemlékezetesebb pillanatait és persze korábbi győzteseit. A vízpermetre vetített látványos animációk a Forma 1 világát hozzák hozzánk közelebb, így a klasszikus esti szökőkút show ezen a héten bizony különleges motorsport hangulattal egészül ki, még a mai este folyamán biztosan. Nálunk pedig a következőkben, ahogy ígértem, Taylor Swift, azzal a dallal, aminek klipjének nyitóképe Friedrich Heiser századfordulós Ophelia festményére emlékeztet, és képzeljék el, a videó hatására a rajongók tömegei kezdték el felkeresni a képet őrző német múzeumot. Hát így kell turista szezont generálni. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

hang, meg ez a ritmus, The Blue Café Chris Rea. A Sláger FM-et hallgatják, mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Jócskán 3:30 után járunk már, gyönyörű ez a mai nap, nem? Legalábbis én abszolút így élem meg. Nincs túl meleg, nincs túl hideg, kellemesen süt a nap, Pest megye legtöbb településén. Mi bajunk lehet igazán? Remélem semmi. Teddy Swims addig is itt van most a folytatásban. Ez egy olyan dal,

0: topfélék és az ernyős virágzatúak pollenje is. A kültéri allergén gombák közül van olyan, aminek a spóraszáma a közepes, magas tartományban alakul. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsor után, ott sávlezárásra kell készülni. Jelenleg helyszínelést végeznek a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Károlyi István utca után, ott ebben a pillanatban ennek okán egy sáv járható. Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és a Herceghalom közötti kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a gépjárművek, Tatabánya és Szárliget között nehéz az előrejutás, a több mint 10 kilométeres a torlódás. Az Útinform azt tanácsolja, hogyha tehetik, akkor mindenféleképpen gondolkodjanak el rajta, hogy másik útvonalat választanak. Különben Budapest jól autózható, jelentősebb torlódásokról a városból legalábbis nem kaptunk információt. Mindenképp érdemes tudni róla, hogy a pesti alsórakpart le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen ismételten átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tudjanak róla, hogy le lesz zárva holnap a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sáv burkolatjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Miller, aki egy jelenség a könnyű zenében, The Weeknd és a Dancing in the Flames, ez pedig itt a Sláger FM. Hozzuk a jó zenéket, és persze a világsztárokat Budapestre. Ha szeretnének nyerni például páros belépőt Moby koncertjére, Sirre, Lenny Kravitzre, vagy éppen olyan előadók koncertjeire, akik a Szigeten lépnek fel, Luis Capaldi, Florence and the Machine, Natasha Bedingfield, akkor mindenképpen figyeljenek, hiszen amikor meghallják ezeket az előadókat énekelni, és mi szólunk előtte, akkor hívják a 0630 30 30 95 8-as számot harmadikként, és ezáltal lehet bekerülni a játékba. Ugye, ha annak az előadónak nyernek a koncertjére páros belépőt, aki a Szigeten lép fel, akkor egyébként ám az egész Sziget Fesztiválra be lehet vele menni, szóval rendkívül izgalmas napok elé nézünk. Folyamatosan figyeljék a Sláger FM-et, addig is nálunk most a halott pénzi a staféta. Jön a Valami van a levegőben. Valami

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
0: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a KÓD digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. KÓD. Éld át. Merülj el benne.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
7: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
8: Sláger FM.
1: Sláger FM.
7: Köszönjük.
1: A reklám után

0: Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait az ősszel. 2028-ra kapott időpontot MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi kórházban. Szombat estig tart a Veszprémi utca zenefesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait ősszel. Az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, csaknem 3/4 jutott be valamelyik egyetemre vagy főiskolára. A felvettek 10-ből 8-an állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. A legnépszerűbb területek idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki, a bölcsész és az informatikai képzések voltak, miközben a tanárképzésre rekordszámú hallgató nyert felvételt. A legtöbb új hallgató ismét az ELTE-n folytathatja tanulmányait. Akik most nem kerültek be, vagy korábban nem jelentkeztek, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban még pályázhatnak a meghirdetett képzésekre. 2028. januárjára kapott időpontot gerinc MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kunát Zsombor egészségügyi szakértő. Bejegyzéséhez a vizsgálatkérő lapot is csatolta, amely szerint a vizsgálat időpontja csak másfél év múlva esedékes. Kunát Zsombor szerint a hosszú diagnosztikai várólisták komoly problémát jelentenek, és ezek sok esetben nagyobb hatással lehetnek a betegek életkilátásaira, mint egyes műtéti várólisták. Hozzátette, bízik abban, hogy az augusztus végéig elkészülő országos várólista csökkentő program kiemelten foglalkozik majd a diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének javításával. A héten egyébként a Veszprémi kórházban több röntgen és MR berendezés is elromlott. Így sok beteget átirányítottak más kórházakba, de a sürgős esetekben elvégzik a vizsgálatot. Kamionnal ütközött egy személyautó pénteken a 8-as főúton. A baleset a Devecseri szakaszon, a tapolcai elágazásnál történt. A karambolhoz az ajkai hivatásos tűzoltók vonultak ki. A raj áramtalanította a személykocsit. Az üres egyébként tejszállító tartályos teherautó feszültségmentesítésére nem volt szükség. Mindkét járműben csak a sofőr utazott. A helyszínre mentő is érkezett. Arra kéri a kirándulókat és a fotózni vágyókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém vármegyei szervezete, hogy ne másszanak fel a széna és szalma bálákra. A több száz kilogrammos bálák megmozdulhatnak vagy legurulhatnak, ami súlyos, akár életveszélyes balesetet is okozhat. A felmászás emellett a bálákat is károsíthatja. Megsérülhet a háló vagy a zsineg, beászhat a takarmány, ami penészedéshez és jelentős anyagi veszteséghez vezethet. A gazdák emlékeztetnek, hogy ezek a bálák nem díszletek, hanem a haszonállatok téli takarmányát és almozását biztosítják. A szervezet azt kéri, hogy mindenki óvja a gazdák munkáját, és a fényképeket inkább a bálák mellett készítsék el. Szombat estig tart Veszprém egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye, a Veszprémi utcazenefesztivál. A belváros utcáin és terein egész nap hazai és külföldi utcazenészek, este pedig nemzetközi előadók gondoskodnak a fesztivál hangulatról. A látogatók a food truck show kínálatából is válogathatnak, ahol a street food különlegességektől a nemzetközi konyha ízeig számos finomság várja az érdeklődőket. Három vedacos atléta képviselte Veszprémet az olaszországi Rejtiben rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokságon. A legjobb eredményt Horváth Botond érte el, aki 7,57 méteres ugrással az előkelő 5. helyen végzett a férfi távolugrás döntőjében. Mirejder Gergő 2000 méter akadályfutásban mindössze 4/10 másodperccel maradt le a fináléről, végül a 16. helyen zárt. Molnár Petra Laura női kalapácsvetésben 52,63 méteres dobással szerzett értékes nemzetközi tapasztalatot.
1: Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor után, ott sávlezárásra kell készülni. Helyszínnel is zajlik a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Károlyi István utca után, egy sáv járható ezen a szakaszon. Erős forgalomra, szakaszos lassulásra készülhetnek az M1-es autópályán Budapest felé autózók a Tatabánya és a Herceghalom közötti kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a gépjárművek a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon. Nehéz ott az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás az Útinform legutóbbi tájékoztatása szerint. Érdemes ennek megfelelően útnak indulni. Ne felejtjék el, hogy ma és holnap a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni, mert útburkolatot javítanak. Lezárták mától az Óbudai szigetet a rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos lezárásra készülhetnek ma este 6:30-10 között a Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsó rakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon vonulásos rendezvény miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után jön egy dal, ami könnyed, megjegyezhető reflénnyével, lendületes pop hangzásával teljesen tökéletesíteti a délutánunkat. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, a Maroon 5, Lisa és a Priceless előtt Comrade, tőle pedig a hatalmas nagy sláger, ez a Be Mine.

Szerelem Bash és a Coldplay-jel Feels Like I'm Falling in Love, tipikus nyár közepi cselekmény. Itt a Sláger FM, örülök, hogy ezt a nyarat is együtt élhetjük meg, és természetesen mindezek mellett beszélgethetünk a legizgalmasabb programokról, olyanokról, amelyek akár a kultúrát is ápolják, méghozzá közös örökségeinket, olyan dolgokat, melyekre büszkék vagyunk. Ugyanis a Forma 1 rajongóinak teljesen kihagyhatatlan nyári program a Hungaroring 40 szabadtéri fotókiállítás, amit augusztus 2-ig ingyenesen látogathatnak a Szélkapu Parkban. Egy kellemes séta során végig lehet követni a Hungaroring 4 évtizedének legemlékezetesebb pillanatait, legendás futamokat, ikonikus győzelmeket és a pálya építésétől napjainkig vezető történetet. Úgyhogy ha szeretnék megnézni a magyar motorsport egyik legfontosabb helyszínének múltját, akkor erre itt van lehetőség. A jó szórakozáshoz pedig van még lehetőség jó zenéket hallgatni is. Jön a Pet Shop Boys azzal a dallal, aminek az első kiadása 84-ben nem lett sikeres, de az újra felvett 85-ben kiadott verzió már az Egyesült Királyságban és az amerikai Billboard 600 listán is az első helyig jutott. West End Girls, zenél a Pet Shop Boys.

Ahova sok álltony a zenéje, Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, egy emlék az ezredforduló időszakából. Ez a Sláger FM, fél öt után járunk már, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Hát remélem, hogy most is vannak azért még, akár családosan is, olyan felszabadító nyarak, mint amik akkor voltak. Egy harapás a lángosba a Balcsi parton, egy hosszú autóút a horvát tengerpartig, vagy csak egy kis csillezés, lazulás otthon a nagymamánál egy árnyas fa tövében. Hát most viszont inkább a fesztivál hangulatot hozzá nekünk Jennifer Lopez és David Guetta, olyan tipikus fesztiválokra szabott kis EDM produkció ez. David Guettának a jó kis pörgős előadás módjával és J-Lo-nak az érzéki hangjával. Jön a Save Me Tonight, na de előtte nézzük azt is, hogy milyen lesz az időnk. 27-28 fok a csúcsérték ma délután Budapesten, ennyit ígértek, meg azt, hogy sok napsütésre számíthatunk, amit időnként fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg, de ezekből jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Arra viszont lehet számítani, hogy holnap már a délutáni órákban ez előfordulhat, de a reggel még viszonylag friss lesz és kellemesen hűvös és sok napsütéses, leginkább a délutáni óráktól jöhet majd a csicsa, dirdur meg a zuhé. De hát természetesen hosszú távon egyébként egyáltalán nem ez lesz a jellemző. Hétfő még lehet egy picit két csapadékos, de kettől aztán beindul a kánikula gépezet, és képzeljék el, a jövő hétvégén ilyenkor Budapesten már akár 38 fok is lehet. Jó utat kívánok! Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Leknerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművek hajthatnak be. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. Ha arra járnának tömegközlekedéssel, feltétlenül ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Lezárták mától az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. Ma is holnap a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon az útburkolat javítása miatt. Lezárják a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot holnap a burkolat javítása miatt. Ma este 10-től holnap hajnali 5-ig a Kőbányai út befelé vezető oldalát zárják le.

micsoda lendület és micsoda dal a délkorai Rossz és Bruno Mars tőlük az Apt itt a Sláger FM-en. Egy kellemes júliusi délutánon ilyen zenékkel tartjuk meg a hangulatot, és persze nagyon fontos dolgokkal, mert ne felejtjék el, igazi világsztárok budapesti koncertjére lehet jegyeket nyerni a Sláger FM-en, hiszen mi elvihetjük például Seal koncertjére, Mobira, Lenny Kravitzre, és persze a Sziget Fesztivál nagy fellépőire, Faithless, Morcsiba, Sambor, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Luis Capaldi, Florence and the Machine, és még sorolhatnám, és ne feledjék, ha Sziget Fesztiválon fellépő előadó koncertjére nyernek, akkor egyébként még a Szigetre is el lehet menni. Szóval elképesztő bulira viheti el önöket a Sláger FM egész nyáron. Figyelni kell, hogy mikor énekelnek ezek az előadó művészek, és amikor szólunk előtte, akkor kell csörgetni. Addig pedig miénk, Olivia Dean, tőle pedig a Man I Need, egy könnyed szólpopos hangzás az idei nyár forró betételéért. Előtte viszont még a Bagosi Brothers Company is az Álljunk Össze.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már. NASZ ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, kapott felvételiben is.
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról, azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az URFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tüzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Jelentős torlódásra kell számítani, ezért Dél-Pest felül az M5-ös bevezető vagy az Üllői út használatát javasolják. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
13: Hozom a közlekedési híreket, sajnos egy baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton kifelé az Záhony utca után, ott sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom, szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és a Herceghalom közötti kiépített terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon pedig nehéz az előrejutás. Az M1-esön Hegyeshalom felé két személyautó ütközött össze, odébb Mosonmagyaróvár térségében. Ha most indulnak Budapestről, akkor arra számoljanak, hogy ott nehezebb lehet az áthaladás. A budapesti autósoknak tudni kell arról, hogy lezárták a félútpályát hétfő hajnal 5 óráig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Csatornaépítés miatt zárták le a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: 5 múlt, Hello Karakas Balázs vagyok, Sambor érkezik, akkor a zseni az ember, hogy az hihetetlen. Ennek a számnak az alapjait egyetlen egy este készítette el otthon a Los Angeles-i otthoni stúdiójában. Elképesztő ez a srác. Itt a kiválóság a nagy átütő siker, Andres!

0: A csodás Madonna, Like a Prayer, a 80-as évek nagy zenéjét sem felejtjük el, hiszen a Sláger FM-et hallgatják, nálunk kortalanok ezek a dalok. És persze a szombat délutáni hangulat is, rengeteg mindent lehet még mindig csinálni Pest megyében. Például a Kokáért zajlik a Zsámbéki Blues Picnic még ma és holnap. Egyébként 10. évfordulójához érkezett el a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blues zenészek összefogásából létrejött Zsámbéki Blues Picnic. A kezdetekben egynapos volt a program, eleinte a helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben annyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel 3 napon át élvezhetik a blues dallamokat, hát ráadásul ugye festői környezetben. Idén kiállítások, zenei workshopok, könyv, divat bemutatók és filmvetítés is színesíti az eseményt, szóval bőven lesz mit csinálni még ma is holnap a Zsámbéki Blues Picnic-en. Közben hozzánk Harry Styles érkezik most a folytatásban, idén januárban jelent meg a dal, és percek alatt ott volt már a sikerlisták élén. Hatalmas kedvenc volt a brit kislemezlistán is, az élen debütált az Aperture.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy kis emlék a 90-es évek végéről, Fats and Small Turnaround, itt a Sláger FM-en. Egy csodaszép nyári délutánon is azok a zenék szólnak, amelyektől garantáltan jól érezhetjük magunkat. Érdemes még most kihasználni a következő egy-két napot, hiszen azok még a kánikulától messze vagyunk. És persze ezekre a zenékre akár önfeledten énekelhetünk. Egy olyan jön, aminek a szövege különös félelmet fogalmaz meg. Amikor úgy érezzük, hogy oké, végre rendben van az élet, hát akkor kezdünk el attól rettegni, hogy elveszíthetünk minden gyönyörű dolgot, amit kaptunk. Benson Boone, Beautiful Things, előtte viszont hasznos információkat hozok. Holnap viszonylag friss lesz a reggel, Budapesten 17 fokig is lehűlhet a levegő, alkalmas lehet például reggel egy kis sportolásra, sétára, elképesztő mód felfrissítő lesz majd. Hát azt a szépes órában elkezd melegedni a levegő, 30-31 fok lesz napközben a csúcsérték, viszont a délutáni órákban majd nyugat-dél-nyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet, és elszórtan akár még kisebb záporok is kialakulhatnak. Néha megélénkül majd a déli-dél-nyugati szél, az ivatarok idején pedig akár erős, viharos lökések is lehetnek majd ezek. Korábbi információink arról szóltak, hogy erős a forgalom az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Herceghalom között a

0: Lezárták mától az Óbudai Szigetet rendezvény előkészületek miatt. Szakaszos időszakos lezárásokra számíthatnak ma este 6:30 között a Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsórakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon vonulásos rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Kyle Horrentől a Heaven-t játszottuk, ez pedig itt a Sláger FM. Egyre közelebb a 6 óra, ami annyit jelent, hogy az én mandátumom ma szép lassan lejár, de természetesen mindennek a vége az valami újnak a kezdete, így van ez nálunk is. Úgyhogy jön Kovács Áron is kisúna meg a slágerlista jó hangulattal a következő 2 óra hosszában is. Én pedig már a búcsúzom két belevaló csávóval, akik ha énekelnek, annak rögtön lesz egy teljesen jó nyárias lendületes lüktetése. Ők a Walmart, tőlük pörög a színvak, Karakas Balázs kicsekkol, Tali holnap délben.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
3: hajhullás. Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikascad.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. Hétfőtől 4 napon át bontják a veszprémi KH-s házat. Ezen a hétvégén sem tartják meg a Balaton átúszást. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszprémben is sikeresen zárult a szív- és érrendszeri kockázatok felismerését segítő szűrőprogram. A Novartis és Veszprém megyei jogú város önkormányzatának együttműködésében megvalósult esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a rendszeres ellenőrzés fontosságára. A veszprémi programon több mint 100-an vettek részt, akik ingyenes vizsgálatokon, valamint személyre szabott orvosi tanácsadáson is részesültek. A szűrések során a résztvevők egy része magas LDL koleszterin szinttel, vagy emelkedett lipoprotein értékkel szembesültek, amelyek fokozott szív- és érrendszeri kockázatot jelentenek. A 2023 óta működő országos kezdeményezés eddigi állomásain több ezer vizsgálatot végeztek el. A szakemberek szerint a korai felismerés és az időben megkezdett életmódváltás, illetve szükség esetén kezelés jelentősen hozzájárulhat a súlyos betegségek megelőzéséhez. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormányszóvivő ismertette a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeknek. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét, és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert KH-s házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. 4 turisztikai alrégióra osztanák a Balaton térségét az újonnan megalakult B4 szövetség kezdeményezésére. A Siófokon létrejött szervezetben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hívíz és Zalakaros működik együtt a balatoni turizmus fejlesztéséért. A szövetség célja, hogy a régió egységes balatoni márkaként jelenjen meg a nemzetközi piacon, miközben az egyes térségek saját turisztikai értékeit is kiemelik. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló jogi régióvá váljon, valamint visszaállítsák a kisebb települések idegenforgalmi adójához kapcsolódó állami támogatásokat. A kezdeményezésről augusztusban előbb a balatoni országgyűlési képviselőkkel, majd a kormánnyal is egyeztetnek. Különleges zenei programmal készül Veszprém az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a Gyerkert színpadán lép fel a Grund, a Vígszínház népszerű fiú zenekara. A koncert a város Szent István napi ünnepsorozatának része, így a hagyományos megemlékezések mellett egy különleges könnyű zenei élménnyel is várják a közönséget. A rendezvény ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt ezen a hétvégén sem rendezik meg a 44. Lidl Balaton átúszást, közölte a szervező Budapest sportiroda. Az eseményt korábban már elhalasztották a kedvezőtlen időjárás miatt. A tervezett új időpont most augusztus 1-e szombat. Akinek ez nem megfelelő, július 28-án délig mondhatja le a nevezést. A jelentkezést július 30-án újra nyitják, így a felszabaduló helyek függvényében új résztvevők is nevezhetnek.
1: Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fúti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert itt az útburkolatot javítják. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 9:30-ig. A Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsó rakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon vonulásos rendezvény miatt. A Hungaroring környékén erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópálya mindkét oldalán, valamint a 3-as főúton is a Magyar Nagydíj miatt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most... Indul az Opel Valli Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi meg beírja nekem mindig, hogy a 2026-os évnek a 28. adása, ami már rég nem igaz, mert sokkal többnél tartunk, csak valamiért ezt sosem javítja.
5: Döbbenetes.
4: Úgyhogy Orsi, meg vagy fedve, azonnal menj vissza a múltból, és hozzá valamit ad. Addig pedig elmondom, hogy hanyadik adás ez valójában. A 30. adás az évben! Nézz oda! Micsoda statisztikai anomália! Rögtön az elején mit szóltok, fiúk? Volt már ilyen valaha? Na ugye! Na de a hét sztárja, tanult közgazdász, komolyan érdekelte a politika, a gazdaság és az üzleti világ, azt mégse az lett. Elbutult, vagy elbitangolt. Diplomáját nem szerezte meg.
6: Miért?
4: Valaki más szerezte meg az ő diplomáját. Nem, tehát nem diplomázott le, de a tudása később jól jött a zenekarának pénzügyi irányítása során. Július 26-án ünnepli a 83. születésnapját, drága barátaim, úgyhogy nem egy mai csirkéről van szó, vagy kakassról. Annyit elárulok róla egyébként, hogy ott volt a foci VB-n, többször mutatták, főleg amikor az angolok játszottak. És felismerhető volt, pedig 83 éves, ami azt jelenti, hogy szépen öregszik. Indul az Opel Valli Slágerlista, vagy hogy már ronda volt fiatalon is.
5: Nice.
4: Olivia Rodrigo Good For You-ja a 40.

0: Imagine Dragons és a Bones, a 38. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heartja. Ezt nem tudom, lehet ennél hamisabban, nagyobb élvezettel mondani ezt, hogy Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus.
1: Jogi.
0: Na, a jövőben ezt nem csinálom, jó? Most ígérem meg nektek, nem fogok műlelkesedést tolni a 39. jó? Orsi jön, mondjuk érte nem művel lelkesedem, hanem valójában, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 49 éves lett Eric Prydz, svéd DJ producer. 2004-ben robbant be a köztudatba a Call On Me dallal. Ezt követően annyira nem volt aktív, hogy bemutatkozó albuma 12 évvel később 2016-ban jelent meg. 2017-ben pedig az év DJ-nek választották. Irány 2004, jön a Call On Me itt a Sláger FM-en.

0: Erik Pritz és a Call Me. Köszönjük szépen Orsinak. Na és akkor a hét sztárjáról némi info, azon kívül, hogy láttuk az angoloknak szurkolni a VB-n. 83 éves. A mai napig aktív.
1: Ez igaz.
0: Mondom, volt a VB-n. Ki tudott menni?
2: Tényleg?
0: Saját lábon.
1: Hogy érted ezt?
0: Gondolom gyalog. Aha. Az a hír járja, hogy egy 3 órás show alkalmával 20 kilométernyi torna mutatványt prezentál a színpadon. Saját szemmel láttam, ez igaz. Megdolgozik a kondiáért, napi 12 kilométert fut, úszik, biciklizik, kickboxol és edzőterembe jár. És mindez egyszerre!
3: Te szívatsz engem!
0: Le tudja egy fél óra alatt az egészet, nem, de mondjuk ez azért tényleg komoly, de az is komoly, amit művel a csávó. A lelki harmónia is fontos számára, emiatt pedig egyrészt nem néz parlamenti közvetítéseket, másrészt balettozik, jogázik és pilates órákat is vesz.
3: Ügyes!
0: Állítólag a pilates órák már így olyan árban vannak, mint a Breitling. Nagyon jó márka. Csak pilates órákat vegyetek.
3: Mi van?
0: 100 méterig vízálló. Addig pedig Daddy Yankee és Snow Konkalmája a 37.

Mészáron Pipa. Kisorsi Kisó Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája Pipa. Ez az Opel Wallis slágerlista 36. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Mabel, Don't Call Me apja, a 35. Shawn Mendes és Camila Cabello általam igen nagyra becsült és szeretett Señoritája visszatért a 36-ra. Gondolom, mert nyár van, és szerettek összejönni így nyáron. Igen, magam is voltam így ezzel. Pont erre a dalra. Csodálatos. Na, már ennyire jó hangulatba kerültem, hát a tudva, amit Orsi ezzel kapcsolatban amúgy volt.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 19 évvel ezelőtt is lágerlistáról válogatok magyar dalokat, minden órában egyet hozok. 2007-ben a mai napon a lista 12. helyén Szabó Eszter szerepelt, aki 2005-ben vált országosan ismerté, méghozzá Megasztárnak köszönhetően. Szerelem háború volt a nagy kedvenc 17 évvel ezelőtt, és ez jön most.

0: Szabó Eszter és a szerelem háború, köztük szépen szerelemben és háborúban mindent szabad. Azt mondják, hogy akkor szabadjon most tovább mennünk. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, is árulom ki a hét sztárja.
1: Oké.
0: Okay. Mick Jagger! Azaz Jager Miklós.
1: Ne jászd az eszed.
0: Na mit szóltok, 83 az öreg. Ki gondolta volna, nem? Hát azt hittük elpusztul 27-nél. Mint a normális muzsikusok. 27-nél kicsekkoltak egy csomant, de ő nem. Aztán 37, 47, 57, 60 és most 83.
1: Szép munka.
0: Istenem, egyébként adja a jó Isten, hogy sokáig éljen, mert nagyon szeretem. Én rajta nőttem fel, 13 évesen beraktam egy Rolling Stones kazettát a magnóba, és hát évekig, évtizedekig nem vettem ki onnan.
1: Miért?
0: És nem azért, mert elromlott a magnó, hanem mert annyit hallgattam. Szóval elképesztő mennyi sportol az öreg, de ez látszik is rajta, szigorú diétát tart, nem fogyaszt alkoholt. Mondjuk ez nem mindig volt így. Mindig is énekes volt, állandóan énekelt gyerekkora óta, nem is tudom, játszik a hangszeren, általában azért gitározni megtanultak a régi rockstárok, akik énekeltek, de nála nem vagyok benne biztos, talán.
1: Akkor jó.
0: Zenét nem tanult, kottát nem olvas. A Rolling Stones-t 62-ben nem ő alapította, hanem Brian Jones, a gitáros. A másik gitáros, nem az, aki olyan ronda, mint az ördög, de mégis

0: adásba kerülős dalát a Rolling Stones-nak. Hát nem szép ez,
1: de igen,
0: hogy nem egymás konkurenciái, hanem egymást támogatták, segítették és jártak egymás koncertjeire. Mikor volt nálunk ilyen, drága barátaim?
2: Soha!
0: Mikor látod Lukács Lacit egy Tédani koncerten?
2: Talán holnap.
0: Vagy bárkit. 34. Tim Impala és Dracula. Na tényleg, szívjuk a vért.

0: és Avamax Whatever-e a 32-dik. Aztán Avamax a 33-on is ott van, csak ő már egyedül a Sweet But Psycho-val. Orsi pedig sosincs egyedül, mert mindig hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Elképesztő, de a héten ünnepelte 61. születésnapját Saul Hudson, ismertebb nevén Slash, a Guns N' Roses gitárosa. Édesanyja többek között David Bowie ruha tervezője volt, édesapja pedig olyan zenészeknek tervezett albumborítót, mint Neil Young vagy éppen Johnny Mitchell. Ami Slash-t illeti, 2009-ben a Time magazin Jimi Hendrix után a világ második legjobb gitárosának választották. Ezúttal a Paradise City-ben csillogtatja meg tudását.

0: Guns N' Roses és a Paradise City. A végre. Istenem. Hát látjátok? Micsoda rádiónk van. Lemegy benne a Paradise City. Na?
1: De királyság.
0: Tessék. Véget ért közben, hát mert hosszú volt a dal, Julia Garner és Mark Foster házassága.
2: Sajnos igen.
0: Több mint 6 év után most ért véget a Paradise City alatt. Azért ez nagyon kemény. Mások összejöttek erre a dalra, ők meg most mentek szét. Az Ozark című sorozat Emmy és Golden Globe díjas, még el is kezdtem én is nézni egyébként, aztán én 2 évad után meguntam, de mindegy. 2019. decemberében hozzáment a Foster the People frontemberéhez, akivel még évekkel korábban a Sundance Film Fesztiválon találkozott. Már később az Instagramon kereste meg, eljegyzéskor saját verssel kérte meg a kezét.
1: Ügyes!
0: Ez azért csodálatos. Az esküvőkön még egy külön erre az alkalomra írt dalt is elénekelt a feleségének, az első táncukhoz. Ahogy kezdődött a hír, mert ez annyira romantikus, hogy véget ért a házasságuk. Tehát mindez semmi ahhoz képest, hogy oda vannak. Pedig korábban rendszeresen megemlékeztek az évfordulóról, de törölték a romantikus bejegyzéseiket. Mark pedig minden 2024 előtti posztját eltávolította. Egyelőre egyikük sem árult el, hogy mi vezetett a szakításhoz, de amikor valakinek saját verseti, aztán megkérde a kezét egy dallal, aztán törlöd az összes posztot, ami ehhez a nőhöz köt, azért az, tehát valami csak volt ott. Remélem, soha nem kerülök ebbe a helyzetbe. Ha igen, akkor én beszámolok részletesen, hogy mi történt.
1: Tényleg?
0: Abba biztosak lettek. Na, egy picit még maradjatok, jó? Stay a little longer, mert hogy Joe Corey és Galantis meg Izu Bizu a 31-en azért most fölteszi a pontot vagy a koronát erre az órára.

0: Corey és a Stay Little Longer a 31. Itt az óra végeztünet, hírek, időjárek, közlekedés, és egy csomó minden érdekesség, meg nagy meleg, és akkor utána folytatjuk az Opel-val is slágerlistát. Eskü!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő héttől bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Az alacsony vízállás miatt hajó helyett buszokkal érkeznek a turisták. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. Ezek a Sláker FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort, Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorródtak a szállodahajók Komáromban. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre, hangzott el az RTL híradóban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján pénteken délután Komáromnál, a mérőpontnál, ami nem a meder alját jelenti, 10 cm volt a vízállás, a fővárosban pedig 47. Siklós Gabriella, a főigazgatóság szóvivője elmondta, a következő néhány napban várható némi csapadék a vízgyűjtő területekre. Az előrejelzések szerint a hétvégét a jövő hét elejétől néhány deciméteres vízszint emelkedés várható, de ettől függetlenül továbbra is nagyon alacsony lesz a vízállás a Duna magyarországi részén. A csatorna megkeresésére a közlekedési és beruházási minisztériumtól azt írták, jelenleg Komárom térségében 7 szállodahajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be. Jelentős változásokat vezet be a 2026-os Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére a Heli Hungary Kft. A társaság közleményében azt állította, hogy a korábbi évek tapasztalatait és a lakossági észrevételeket figyelembe véve átszervezték a helikopteres transzferek útvonalát. A cég tájékoztatása szerint az utasfelvételeket idén már nem Budapesten végzik, hanem a fővárostól északnyugatra található Lupa Beach közelében kialakított helyszínen. A cél az, hogy a helikopterforgalom minél kevésbé terhelje zajjal a budapestieket. Közölték azt is, hogy a helikopterflotta egy része technikai okokból továbbra is használhatja a budaörsi repülőteret, azonban ezeknek az átrepüléseknek az útvonalát is úgy alakították ki, hogy lehetőség szerint elkerüljék Budapest sűrűbben lakott részeit. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. A Magyar Szövetség Versenybizottsága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto-Ferencváros találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája beggyőztes Real Madridot fogadja a Grupama arénában, írja a Magyar Hírlap. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 33 fok között valószínű. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert itt az útburkolatot javítják. lezárták mostantól az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 9:30-ig. A Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsó rakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon vonulásos rendezvény miatt. A Hungaroring környékén erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópálya mindkét oldalán, valamint a 3-as főúton is a Magyar Nagydíj miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig Mick Jagger. Folytatjuk az Opelval is slágerlistát. Ava Max-szal, ez a Királyok és Királyok.

0: Freddy Sims is a Door a 28. Jennifer Lopez is David Guetta, Steve Midnight-ja pedig a 29. Na, hát akkor nézzük, Orsi megmente minket egy múltból előrángatott dallal.
1: Visszapillantó.
2: 15 évvel ezelőtt 2011. július 23-án holtan találták Amy Winehouse-t. A hatszoros Grammy-díjas énekesnő elképesztően tehetséges volt, a sikert azonban nem tudta kezelni, súlyos alkohol és drog problémái voltak. Halálát is ez okozta. Sajnos a 27-esek klubjába tartozik, mindössze 27 éves volt, amikor elhunyt. Amy Winehouse ezután Mark Ronsonnal érkezik, 2007-ből szól a Valerie.

0: Amy Winehouse és Mark Ronson Valerie-t hallottuk. Istenem, szegény Amy Winehouse, mindig olyan szomorú leszek. Na ő például a 27-esek klubjába tartozik. Ő például kicsekkolt 27-nél, mint annyi más rock legenda, nem úgy, mint a hét sztárja. Mert hogy ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol Mick Jagger a heti menő. Az első angliai turnéjukon már olyan sztárokkal léptek fel, amerikai sztárokkal, mint Ike és Tina Turner vagy Little Richard. Ami azért érdekes, mert a Rolling Stones mindenki amerikainak gondolja, hogy jó, de Amerika, nem gyerekek, az London. Szóval ez egy angol zenekar, de már akkor Tina Turner és Little Richard-dal turnézta. Az amerikai sikerre várniuk kellett, 65-ben a Satisfaction hozta meg számukra, tudjátok, pa pa pa ba ba pa ba ba ba ba ba ba ba ba ba, és ennyi a dal.
1: Jól érzi
0: magát? Jagger és Richards folyamatosan átvette a vezetést, és Brian Jones-tól a dalszerzői tehetségük okán kezdtek egy kicsit eltávolodni. Brian Jones pedig egyre inkább elmerült a drogokban. Tudjátok, ezek olyan hétköznapi drogok.
2: De jó Isten.
0: A 69. júniusában otthagyta a bandát, egy hónappal később pedig holtan találták villája úszó menetében. És nem az volt a probléma, hogy nem tudott úszni, hanem abban az állapotban nem tudott úszni, amibe került. Szervezetében kábítószer és alkohol maradványai voltak, halálát balesetnek nyilvánították, pedig több összeesküvés elmélet is született, hogy nem véletlen volt az a dolog. Hát persze nem véletlen, hát hogy valaki bemindenezik, és utána kitalálja, hogy kiszabadítja Willit a nagymedencéből, akkor azért történhetnek problémák.
3: Én csak hallottam.
0: Közben 27-dik folytatjuk innen Mick Jagger történetét, Sigala, Jacob, Neil Young, Kidron és a Riptide.

0: Lauren és az Ordinária 25. A Keresem a házastársam című dal pedig a 26. Raytől, köszönjük szépen. Porsi pedig hozza, amit megint a múltból. Hátha felrántjuk a zuhanógép orrát.
1: Visszapillantó.
2: Irány 2007, hiszen a mai adásban 19 évvel ezelőtt is slágerlistáról válogatok magyar dalokat. Minden órában egyet hozok. A 2007-es slágerlista 13. helyén Rúzsa Magdi tanyázott, méghozzá a Hip Hop című dallal.

0: Ruzsa Magdi, hip-hop. Na, hát hip-hop eltelt az idő, úgyhogy újra a hét sztárjáról Mick Jaggerről fogunk értekezni. Ugye ott tartottunk az előző rész tartalmából, hogy Brian Jones sajnálatos módon elhunyt a saját medencéjében bemindenezve, két nappal az ő halála után tartották Mick Taylor bemutatására szánt Hyde Parki koncertjüket, tehát már az új gitárost pont két nappal később mutatták volna be Hyde Parkban. Nyilván a sajnálatos fordulat miatt egy emlékkoncert is szervezték át az eseményt. Elég szép lett új gitárosként úgy bekerülni a bandába, hogy rögtön egy emléket állít az előző gitárosnak, tehát valahogy Mick Taylor megugrotta.
1: Eljött az én idő.
0: Több mint 250 ezer rajongót mozgatott meg az esemény. Az segített 250 000 ember, igen.
1: Köszönöm.
0: Nem sokkal később volt a híres ingyenes koncertjük az Altmonti autópálya mentén, San Franciscótól 50 kilométerre. If you going to San Franciscótól 50 kilométerre, akkor megtalálod az Altmonti autópálya mentén azt a helyet, ahol a koncert káoszba és katasztrófába fulladt.
1: De jó ég.
0: Ugyanis a pokol angyalai voltak a biztonsági brigád, és hát sok mindent jelentettek, csak biztonságot nem. Meredith Hunter afroamerikai fiatalember ugyanis fegyvert emelt Mick Jaggerre, és a motoros banda ezt észrevette, és eddig még tök oké, tehát eddig tök jó. Tehát a pokol angyalai résen voltak. Meglátták, hogy valaki pisztolyt emel Mick Jaggerre, és hátba szúrták.
1: Mi?
0: Késsel. Többször.
1: De jó Isten.
0: A többiek meg megrugdosták. Tehát ez volt a biztonsági szolgálat. Lehet mondani, hogy leegyszerűsítették az ügyet. Értem azt is, hogy valaki mi a francnak lóbál egy fegyvert, nyilvános helyen, miért céloz az énekesre, és

0: Felix Jenő is Tushy Walk With Me a 22. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a pedig a 23. volt, utóbbi két helyet rontott, úgyhogy még a múlt héten jobbak voltak. Na de Orsi egyre jobb, hétről hétre. Hallgassátok csak, mit hozott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 79. születésnapját Carlos Santana. 8 éves korától gitározik. Mosogató fiúként dolgozott, mielőtt elhatározta, hogy ő bizony hivatásos zenész lesz. Fúziós rock zenéjével az 1960-as évek végén vált ismerté. Több mint 20 éves saját cipőmárkája van, és több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. Egyik legismertebb slágere jön most, ez a Smooth 1999-ből.

0: Köszönjük szépen, sima liba. Az is sima liba egyébként, köszönjük Orsinak, hogy folytatjuk az Opel Vali slágerlistát, és ezen a nyáron nem csak a slágereket hozzuk el nektek, tudjátok, hanem a legnagyobb koncert élményeket is.
1: Aha.
0: Éppen most Lenny Kravitz és Szil vár ránk a következő napokban és hetekben, illetve a Szigetre is nyerhettek jegyeket, ahol Morcsiba, Zara Lawson vagy éppen Luis Capaldi is fellép majd. És ez nem egy egyszerű nyereményjáték, egész nyáron tartjuk, és lehet, hogy a következő koncertre, ahova már nem kaptatok jegyet, rajtunk keresztül bekerülhettek. Úgyhogy hallgassatok, játszatok, aztán koncertezzetek.
1: Okay.
0: És hogy a várakozás ne legyen unalmas, ezért jön az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait az ősszel. 2028-ra kapott időpontot MR vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Kórházban. Szombat estig tart a Veszprémi utca zenefesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait ősszel. Az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, csak nem háromnegyedük jutott be valamelyik egyetemre vagy főiskolára. A felvettek 10-ből 8-an állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. A legnépszerűbb területek idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki, a bölcsész és az informatikai képzések voltak, miközben a tanárképzésre rekordszámú hallgató nyert felvételt. A legtöbb új hallgató ismét az ELTE-n folytathatja tanulmányait. Akik most nem kerültek be, vagy korábban nem jelentkeztek, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban még pályázhatnak a meghirdetett képzésekre. 2028. januárjára kapott időpontot gerinc MR vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kunát Zsombor egészségügyi szakértő. Bejegyzéséhez a vizsgálatkérőlapot is csatolta, amely szerint a vizsgálat időpontja csak másfél év múlva esedékes. Kunát Zsombor szerint a hosszú diagnosztikai várólisták komoly problémát jelentenek, és ezek sok esetben nagyobb hatással lehetnek a betegek életkilátásaira, mint egyes műtéti várólisták. Hozzátette, bízik abban, hogy az augusztus végéig elkészülő országos várólista csökkentő program kiemelten foglalkozik majd a diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének javításával. A héten egyébként a Veszprémi Kórházban több röntgen és MR berendezés is elromlott. Így sok beteget átirányítottak más kórházakba, de a sürgős esetekben elvégzik a vizsgálatot. Kamionnal ütközött egy személyautó pénteken a 8-as főúton. A baleset a Devecseri szakaszon, a Tapolcai elágazásnál történt. A karambolhoz az ajkai hivatásos tűzoltók vonultak ki. A raj áramtalanította a személykocsit. Az üres, egyébként tejszállító tartályos teherautó feszültségmentesítésére nem volt szükség. Mindkét járműben csak a sofőr utazott. A helyszínre mentő is érkezett. Arra kéri a kirándulókat és a fotózni vágyókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém vármegyei szervezete, hogy ne másszanak fel a széna és szalma bálákra. A több száz kilogrammos bálák megmozdulhatnak vagy legurulhatnak, ami súlyos, akár életveszélyes balesetet is okozhat. A felmászás emellett a bálákat is károsíthatja. Megsérülhet a háló vagy a zsineg, beászhat a takarmány, ami penészedéshez és jelentős anyagi veszteséghez vezethet. A gazdák emlékeztetnek, hogy ezek a bálák nem díszletek, hanem a haszonállatok téli takarmányát és almozását biztosítják. A szervezet azt kéri, hogy mindenki óvja a gazdák munkáját, és a fényképeket inkább a bálák mellett készítsék el. Szombat estig tart Veszprém egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye, a Veszprémi Utcazenefesztivál. A belváros utcáin és terein egész nap hazai és külföldi utcazenészek, este pedig nemzetközi előadók gondoskodnak a fesztivál hangulatról. A látogatók a food truck show kínálatából is válogathatnak, ahol a street food különlegességektől a nemzetközi konyha ízeig számos finomság várja az érdeklődőket. Három vedacos atléta képviselte Veszprémet az olaszországi Rejtiben rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokságon. A legjobb eredményt Horváth Botond érte el, aki 7,57 méteres ugrással az előkelő 5. helyen végzett a férfi távolugrás döntőjében. Mirejder Gergő 2000 méter akadályfutásban mindössze 4 másodperccel maradt le a fináléről, végül a 16. helyen zárt. Molnár Petra Laura női kalapácsvetésben 52,63 méteres dobással szerzett értékes nemzetközi tapasztalatot.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Nagy Attila.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nagsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi, dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.633.000 volt, ez 28.000-rel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velencei Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Náksi Attila.

0: Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról, azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván tölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az URFK irányítása alatt tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári út.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

a legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérletpiacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak október erre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegélynyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent és szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak október. Erre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró, csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztúriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajuli szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertjén hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye a musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják fel rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerep a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján-Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól elhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1% ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.633.000 volt. Ez 28.000-rel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park strand camping, Tini strand, Velencei északi strand, Velence Korzó és Szabad strand, Velence Resort and Spa strand. A dunaújvárosi Szalki szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Noviban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stevie szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én, szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elker című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a Város Majori Szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Biztonságosabbá tennék a belső kerületeket, ötszörösére nőtt a vízfogyasztás Budán a hőhullám alatt. Busz és személyautó ütközött a fővárosban, a kocsiban ülők elmenekültek. Molnár Róbert vagyok. Magyarország jövője a fiatalok kezében van, történelmi feladat vár rájuk a Tiszapárt által kialakított önkényuralmi rendszer felszámolásában. Hangsúlyozta Orbán Viktor volt miniszterelnök Tusnádfürdőn, amikor a közönség soraiból érkezett kérdésekre válaszolt a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor záró napján, szombaton. A Fidesz elnöke szerint pártja a 40 évnél idősebbek körében néhány százalék pontos különbséggel megnyerte az április 12-i parlamenti választást. A 40 év alattiak esetében viszont súlyos vereséget szenvedett. Ellenzésük szerint a fiatalok 19%-a szavazott a Fideszre, 75%-a ellene. Új intézkedéseket jelentett be a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti belső kerületek közbiztonsági problémáinak kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve mobil szakmai tímeket és krízispontokat hozna létre, hogy a közterületeken élő vagy segítségre szoruló emberek gyorsabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében 30 napos fok